Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció fővonósa. Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant aktuális.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

0: não é tudo. Verdade.
1: Sana si u Beloj kući sa neobičnom pompom.

Strada Rádió. Okostelefonon, tableten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek, Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak a szexel, régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

няма! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiabálni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment.

0: Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok. Más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt. Mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama ny

0: Jussi Szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a level, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

kot nyíts, amit főzött, az kientik a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba. És hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem.

0: nyugodtan vagy, nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: köszönj szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk. Ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

na ez a tévút, figyeljetek! Azt mondja, hogy halló, halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor hát a Dio volt már organista, volt, bot csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Jó is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly, képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na, kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánunk! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön a zárazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Hogan sus paredes. Csasszi, tartanád a frontot, addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség, megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: απλά ντομπανάκια με τούτια κονέκλους.
1: Είσαι ποιος το τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι ποιος το σκότσο.
0: Βάλε δε. Άγιο με κομμένα. Νο. Μη έζα κολεκτίβ μπασάς. Δεν σε βίσσα και ατσινάνι. Μη έζα ούριαζι γκρουπερ σεξ. Ez olyan, mint a katona ilyesmi, ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van, vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek, én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hogy hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régenségen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog, amit meg úgy szégyelnek,

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak
1: Prince
0: van ilyen.
1: A kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttem, de ilyen. Neked ezek én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalóvasi.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és, bocsánat, Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudá, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönöm.

200-zal lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyama, figyeljetek. Erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szívéig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogy a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemez minőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy jön még soha.

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ez tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy mi ez? Diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él, vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatást, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerint ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömeket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk. Ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány először, hagyj, nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány először, hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az ár az égbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérlő a tisztelt közönséget.

0: Vladovan, nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküvő. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöldmundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog, amit olyan fontosnak tartanak az emberek, se az a másik titkos dolog,

nagyon halkan.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelje, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok, de ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is. A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer. Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjunk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere, dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere, köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

A moleque, bucho,

És amikor egy érzése teraszra vitte őket, látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ideje elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, a testi jó barátok és a lelki világnak a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyámá. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: Que si c'est bon.
1: Hát igen. Az elején azért játszottuk, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy... Sült.

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismerjétek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

A gőzzel száll és a járdán. Ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külső kell, ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őt nem, és a fiatal

0: még nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállalod a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett király-indiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük szépen!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba. Ez nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-ben, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el. Az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebben a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Hát a Dio volt már organista, ugye volt, bocs, csinálta MC, volt zongorista, és most nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban a Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszuk ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is? Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Ugye ez volt az éjfél, és ugye milyen utána? Nem hallom!

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt nagy egészségetekre? Nagyon jó tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe. Mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérül a tisztelt közönséget.

0: φλάντο μπανάν και αμερτούκια έχω ανέβει.
1: Είσαι ποιος το τσάιουκ.
0: Μας φύγετε.
1: Είσαι ποιος το σκότ.
0: No. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai esküj. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodja, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

nagyon halkan.

0: Azért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttek be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dob... Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa, Mihály Kábel.

0: Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjunk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a visingon orrfőn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: A Moháči, Bušuk.
1: Most sehonnan nem látszom, hova is bújtok.

0: Hú.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
2: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: suis Stéphane!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hústvágóidőt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk, persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus.
2: Azt awesome.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

0: köszi, köszi, köszi!
1: Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt a számot olyan kis aranyos, meg minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon ingyen, és nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap továbbfutok. Tiszta erőből, ahogy csak tudok. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

0: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De minek?
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
2: Tóth Zoli.
3: I will always remember. Well, I guess that was true.
4: Szevasztok, taki-taki! Jó reggelt kívánok mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát, záróra következik, örülünk, hogy itt voltatok, köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, eddig tartott a mai program, írjatok, üzenjetek, és majd mi is meg fogjuk üzenni, hogy legközelebb mikor találkozunk. Veretni fogunk, veretú, hát no, ezek és az ilyen, ez hasonló zenék, na ezek nem lesznek ma. Mea culpa. Szóval, drágáim, mindenfajta féle zene szól, élő program van, amúgy egyébként tudjátok, nagyon 024-ben Kispál és a Borz, valamint Lovasi András és népi zenekara, a Kis Csillag. Viszont most a mai napon, mint ahogy én írtam nektek, és bizony nem véletlen, amit mondok. Azért nem véletlen, mert rengeteg olyan üzenetet kaptam az utóbbi időben, amikor újra feltűntem az elmúlt időszakban többet sűrűbben, mint régebben. Szóval, hogy legyen egy kis rock and roll, és miután újra, és megint csak újra, újra, és egyre újabb zenék jönnek, és látszik a feltűnő dallamok. Nekik bizony a főszerepet már az AI játsza, a mesterséges intelligencia. Természetesen lehet ezen vitatkozni, hogy most akkor valójában az igazi zene, az, amit az emberek gyártanak hagyományos hangszerekkel, vagy felhasználják a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, mert mindkettőt ember gyakorolja, ember állítja elő. Tehát annak a mesterséges intelligenciának, ha nem adjuk meg azokat a parancsokat, amitől jó zene lesz, akkor az nem lesz jó, drágáim. Ő is csak azt csinálja, amit az ember kitalál, és elindít útjára. Na jó, van, többet, bővebbet ezzel a témával kapcsolatban mai napon mi fogok beszélni. Amúgy egyébként nem sűrűn szoktam sokat dumálni, de. Drágáim, induljunk el egy rövid bevezető után. Legyen egy igazi klasszikus Roach House ritmus kollekció, és akkor már is látni is hallani fogjátok, pontosan látni még nem, de nem sokára, drágáim, a rádió programjaink élőben is szólni fognak, azaz live-ba láthatóak is leszünk, nem csak hallhatóak. Bizony lesz Sofia, lesz latin zene, lesz minden, de a mai nap első fél háromed óráját annak ígértem, és az fog szólni, amit ígértem, íme. Na jó van! Klasszikus zenék! A főszerep tehát a mai napon a Jó ebédhez szól a Nóta című dallam kollekciók helyett a Rock and Roll.

0: Ráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Ráda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.
1: Keep it steady. Keep it fast. Make this moment really last.
0: Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Rádiózó.
1: Please Nyárs, a mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
2: Hát drágáim, az a helyzet, hogy még el sem indult a program, már is kapom az üzeneteket, figyelj ide, nem? De, igen, sok a dumász. Üzenem a ciprusi barátaimnak, akik, hogy a fene egye meg, csak szólok, hogy jó helyen vagytok, jó időben, természetesen itt is jó idő van mostan, lassan, de kisüt a nap, illetve hát a májusi eső, aranyat ér, mondani szokták volt, és ez kell, szükség van rá, elmondták mezőgazdasági szakemberek tegnap este a Hitadóba, néha népen, nagyon-nagyon ritkán szoktam én is nézni, hogy bizony szárazság van, aszály van, és ez nem biztos, hogy jót tesz a növényeknek, a gyümölcsöknek. De én ebben nem vagyok szakember, azt azonban egészen biztosan tudom, hogy a mai napon az első fél órában, 3-4 órában éjjel zenék fognak szólni az egyik. És akkor itt van a kutya elásva a gödörbe, mert hogy kiírhatjátok, megírhatjátok, üzenhetek, hogy nos, ez szerintetek, ez most éppen éjjel zene, vagy éppen valaki lejátszotta, felvették, és marha jó lett. Mondjuk például egy feldolgozás legyen az éppen Chuck Berry, vagy éppen Chubby Checker, ki tudja? Maybelline! Hát drágáim! Lehet utazni az autóban bárhol! Ez a zene nagyon-nagyon durva jó! Így vagy úgy feldolgozol egy eredetiben! A lényege nem változtat.

Rádió, nem játszik hullató zenét, és nem politizálunk. Viszont azt mondom nektek, hogy Dopman, mondd-e valakinek bármit is, felejtsük el a nevét. Viszont van egy hasonló név, a dopamin. Dob valamit a mintán, a valami a valamit. Gyerekek, a zene a dopamin. Az, amikor valami, valaki és valamit fellázadunk valami ellen, és felszabadít egy kis boldogsághormon. Ez a dopamin. Akkor tudjuk növelni ezt a boldogság hormon szintet, ha nem csak hallgatjuk, de énekeljük, dúduljuk a zenét, esetleg táncolnak rá az emberek, és most déli 12-kor ugyan már hagyjat hülyet Ozzoli. A testben nem, de lélekben biztos, hogy megcsináljátok. Jól van, gyerekek? Oké, néha lehet enni csokoládét.

bizony, bizony, kaptam üzenetet, hogy na, ne dumálj már annyit, ne dumálj annyit, és így tovább, és így tovább. Köszönöm, nézem az üzeneteket, bocsánatot kérek, szóval ma kifejezetten nagy lesz a hallgatócsa, megosztottalak. Indul a karrier, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, Ciprus barátom jelezte, hogy hallgat minket, ez már jó. Tehát ez azt jelenti, ha egy ember jól érzi magát, akkor már buli van. Erre szoktam mondani azt, hogy én még mindig jól érzem magam, drágáim, remélem, hogy ti is, és persze kérhettek, üzenhettek, hogy ilyen, olyan vagy amolyan zenét szeretnétek hallani, ami egyébként teljesen normális, bár ez nem a szívküldi szív meg szívesen. Tehát amikor valamilyen csokoládét esztek, a szátokba toltok valamit, és közben zenét hallgatok minket, a Strada Rádiót, azaz www.stradaradio.hu. Hú, de jó eljártok oldalt. No, nem állunk meg, egy gonyomás és nyomás tovább abban a zenében, amit már mások is azt mondták egyszer, hogy kétszer-háromszor a szerelem ölbutit és nyomorba dönt. Szerintem nem. Egy kicsit klasszikus is nyomjunk.

0: a legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Ha netalán ismerős, volt, ne csodálkozz! Shakin' Stevens és egy csaj. Lesz ma, igen, lesz ma még szó a szerelemről. Hosszú haj és egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú út. Legyen az a rajta a 66-os út az Amerikai Összesült Államokban. Na lássuk! Szóval hosszú haj, 90-60-90-es méretek, természetesen hölgyekről beszélek. Lehet, ha lehet, akkor inkább szőke, de hát mindegy. Egy biztos! Aki ezt a zenét szereti, rossz ember.

Long Hair! Nagyon-nagyon hosszú haj, nagyon-nagyon hosszú út, és nagyon hosszú út vezet odáig. Ha valaki nem hallgat bennünket, akkor nem fogja tudni, hogy hol és mikor szól a jó zene. Azt mondják, hogy zenehallgatás közben az agyhullámok megváltoznak, és így a légzésünk, a szíverésünk lelassul, a dallam ritmusához igazodik, kinek hogy működik a dolga, nem tudom. Állítólag lassú zenére megnyugszanak a kedélyek, és már természetesen ellazulnak az emberek. Egyébként ez ilyenkor állítólag a stressz hatását csökkenti. Lesz ma még lassú zene is, arra a rock and roll nem szólhat, és nem múlhat el lassú zene nélkül. Vár, ma még csak csütörtök van, gyerekek! Ne felejtsétek el, hogy este 6-kor lesz egy újabb adás. DJ Fisher jó voltából, azaz ő lesz a vendégünk.

Hát drágáim, azért ezt a történetet egy picit befejezem, mert hogy tudjátok nagyon jól, hogy az elmúlt hetekben elég sokszor nem, de egy héten egyszer-kétszer beszéltünk arról, hogy napjainkban miért van az, hogy a klubélet hanyatlik. Hogy valóban tematikus programok voltak annól valamikor, már a 80-as években is. Svájcban példának okáért egy klub, ahol csak is kizárólag reggae zenét játszottak, értelemszerűen csak azok mentek oda, akik a reggae zenét szerettek. Nem mentek oda, akik a diszkót, vagy éppen a rock zenét. Én gondolom, és talán a picit a jövőben az lenne az újabb feltörekvő kluboknak a lényege, hogyha valahogy egy kicsit tematikusát tennék. És nem az, hogy most elkezdték el mi egy újabban nagy divat, hogy plusz 20-asok, plusz 30, meg 40 feletiek, és csak 50 felettiek, és így tovább. És ez sem rossz, azaz kvázi nem engedik be mondjuk a plusz 30-as bulira, nem engedik be a tínédzsereket. Rendben van, ennek két oka van, részint azért, mert nincs a zsebükben annyi pénz, nem szeretnének nekik alkoholt adni, és így tovább, és így tovább. Minden esetre az biztos, hogy pozitív hatással van mindenkire, mert a zene, ha hallgatjátok, intelligencia, fejlesztő, stb. Felejtsd el. Ami fontos, a mai napon, tehát mint mondtam, DJ Fischer lesz a vendégünk, aki amúgy egyébként életviteli tanácsokat is fog adni. Elvégzett egy bizonyos dolgot, de hát erről van többet, bővebbet este 6 órakor. Mit akartam még mondani? Szerintem semmit. Jön egy Édur séma! Senkit ne tévessze meg a ritmus. Azt nem mondom, ahogyan régen szoktam a lassú zenékre mondani, hogy csukd be a szemed, hogy érezd a zenét.

0: érezd magad jól. Nap minden percében veled vagy.
1: Az első számú rádió.

0: Crazy Hour, Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Na bum, és mi van akkor? És mi van akkor, hogyha én vagyok a mikrofon, hát valakinek lennie kell, drágáim, és akkor 12 óra 20 perc van.
2: Boom, boom, boom.
1: Na bum, bum, bum.
2: I'm gonna shoot you right down.
1: Kicsit, sokan mondták már, igen, sokan mondták, hogy zizi vagyok. Kicsit karcos a fejem belülről. Úgyhogy drágáim, akkor legyen egy stílszerű dallam mindez. Egy zizis banda. Esküszöm, minden hatóra létezik ilyen a fogadkozás. Minden idők talán az egyik, ha nem a legjobbak között, a top 10-ben állam, ott van a két csávó. Nem csak, hogy hosszú a izéjük, hanem a... Szóval, figyelj! Drágáim, feláll a izé, a kezemben a szőr. Gyengébe kedvér! Na bum, mi van akkor, nem tudod, én elmondom. Ez itt a Strata Rádió, és benne a ZZ Top, és ma jó ebédhez szóló a

0: Best Music Channel. Best Music Channel.
1: Four, three, two, one.

azt, meg azt a zenét, mert ezért, meg azért, meg azért, meg csak azt, meg csak azt szeretem. Gyerekek, felejtsétek el, a zene önmagában elképesztő pozitív hatáson az emberekre, és ezt legalábbis nem én mondom, a szakértők mondják, hogy segít a koncentrációban, vagyis egy komplex feladatot lát el, miközben hallgatjátok, most függetlenül attól nyilván vannak zenei kategóriák, amik szerettek, van, amit nem szerettek, van, amire tudtok táncolni, van, amire nem tudtok egyáltalán, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem tudtok táncolni, én ezt nem tudom, de ma csütörtök van déli 12, mennyi az idő? 12 óra 24, és ahogy mondottam volt, annak van, amikor a DJ korszak, amikor elindult a diszkó korszak, akkor bizony-bizony a klubokban nem csak az volt, hogy kemény verető zene szólt, hanem összeborultak az emberek, összeborultak a, na már, mint nem a melegek a melegekkel, hanem igen, a fiú lányal, azaz, ilyenkor a DJ bemondta, gyerekek, boruljatok össze, mint kocsmák előtt illik egymásnak dönteni a kerékpárokat. Ám itt van egy lehetőség rá. Egy ismerős dalomhoz próbálok majd mindjárt lejátszani nektek. Az első pár másodperc lehet, hogy már most ismerős lesz. Egy nagyon-nagyon pici pihentető. Nem biztos, hogy az lesz.

Egy igazi klasszikus szerelmes dolog, de még nem annyira lassú. Sőt, most megfordítjuk a helyzetet egy lassú lírai felvételből, hogy lesz egy hanyányit modernebb kivitel 2026-ban, és íme itt van hozzá a bizonyíték.

Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Strada Rádió.

0: műsor. Nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: To celebrate. No chocolate covered candy.
3: Szerelmes dallam. Erről volt szó az imént. Kicsit felgyorsítva, viszont
2: no first of spring.
3: Én csak annyit akarok mondani mindenkinek, hogy szeretlek, de ha lehet, akkor páratoknak mondjátok, I just called to say I love you. Csak annyit akarok mondani, szeretlek. Szeressétek ezt a dalt. Csodálkozó István alias Stevie Wonder és a dallam Jamaica.

0: I just called to say I love you. Stevie Wonder.
1: I love you.
0: Szerelmes dolom után világ legtermészetesebb dolga, hogy egy édes tündéri kis, hogy mondták régen? 16! Minden újszülöttnek minden vicc új, és ezt gondolom így van a zenével is. Hogyha nem, akkor én most bebizonyítom. Vissza a feladóhoz, drágáim! Jó ebédhez szóló nóta, a Strada Rádió van, milyen még nem volt. Na jó, a mulató zene helyett egy kicsit dinamikusabb, egy kicsit lendületesebb, vidámabb. New Orleans-ban Chuck Berry énekel.

szokták mondani, hogy igen, az ember rendkívül dinamikusan és fáradtan dolgozik, jönnek nap, mint napok, véget ér a hétvége lassan, újra el lehet menni bulizni. Oldhatjuk, de ezért van most ez a program, déli 12-kor oldjuk a stressz hatásokat. Erre való a zene. Szóval higgyétek el, hogy a zene közvetlen módon segít, és sőt, állítólag a szaks vélemény szerint a szív- és érrendszeri betegséget is meggátolja, vagy legalábbis, hát ki tudja. Azt mondják az öregek és a nagyon-nagyon öreg rókák, hogy a legalkalmasabb erre a blues zene. Én pedig azt mondom, mint mindig, ha jó zene szól, akkor néha napján meg kell fogni a partneretek hátsó fertáját, és bizony-bizony le azzal a blúzzal. Sweet little 16. Na jó. Jopá. Nincs mese. Egy gomnyomás és nyomás tovább a rock and roll útján. Hát tudjátok, sokat mondtam már minden alkalommal, nem mondom el, de azért egy alkalom, egy-egy nap, egyszer-egyszer, igen. A feldolgozások korát éljük. És ha most jól tudom, nem olyan rég, nem politizálunk, nem. Változások korát éljük, sőt, mi több politikai szinten, zenében pedig pláne. Na, akkor lássuk, hogy ez nálunk hogy néz ki.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is.
1: Nagyon-nagyon szeretlek benneteket. Még jóformán el sem indult a zene, már kapom az üzenetet. De normális vagy. Mi ez? Deep out the fire. A bizony, ez a Crazy Hours őrült órák, őrült zenékkel.
2: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli. Tóth Zoli.
3: All right, everybody, grab your partner.
1: All right, everybody, mindenki egy út van.
3: Boogie the blues away.
1: Na most tessék figyelni. Cause this morning feeling kind of low. Tulajdonképpen nem is tudom, miért dumálom. Oké, most kettő dal, három dal elég, meg se szólok egymásnak, jönnek a rock and roll, boogie-woogie dalamok, és majd 13.00-kor érkezem újra. Mára mennyiben kibírom addig.

0: az előbb kaptam egy üzenetet, úgyse bírod ki, hogy egy óráig ne szólaljak meg, most pusztán csak azért, mert írtak, hogy minden feldolgozás. Nem, néha napján lejátszok az eredeti Creedence Clearwater Revival és a dal. Bár ennek is van már millió feldolgozása, most szóljon kivételesen,
1: eredetiben.
0: Úgyhogy hajrá!

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.

mea culpa, mindenki től. Egy a Lorem Newton. Látjátok, látjátok, legalább ebből is látszik, hogyha valaki csak akkor tud hibázni, dolgozik. Rossz helyre töltöttem a következő zenét. Megszakítottam az eszemegelőzőt, de mindjárt visszalakjuk, nyugi, nyugi, nyugi. Jó kis rockabilly! És most tényleg ezért kárpótlásul egyé meg se szó.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.
1: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
2: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
3: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
4: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
3: A kedvenc rádiódban. A zene mindenkié.
5: Csak a legjobb dalok elég jók.
6: Az

0: Tehát hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Most megmutatjuk, ki a legnagyobb.
2: Ami mások csak beszélnek.
3: Mi még mindig

0: Vidámság rádiója.
1: Mi veled vagyunk. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. The world is mine. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Hát rájáim, igen, azt mondtam, hogy 13:00-ig meg sem szólalok. Muszáj vagyok megtenni ezt, 4 perccel megelőztem a szavaimat. Ez egyébként általában el szokott fordulni, mindig megígérek mindent, aztán jól nem tartom be. De ez nem baj, ennek mindig van egy pozitív hatása, mert hogy valami közben jön, mint mindig, és rám nem lehet számítani. Azt tudjátok, hogy keveset beszélek, nem szeretek sokat dumálni, viszont most muszáj voltam a mikrofonhoz nyúlni, mert a program elején, amikor elindult a program, és rock and roll-al indítok a mai napot, és még maradunk ennél a témán egyelőre még, de ígérem, hogy a vége fele azért belenyúlunk a 90-es évekbe. Sőt, mint még egy negyed órát, maximum egy 20 percet szentelünk a rock and roll-nak, és utána nagyon-nagyon-nagyon klasszikus 90-es évek jönnek. A program elején arról beszéltem, hogy jó időnk van, és hála Istennek, és nagyon bízunk benne, hogy lesz eső, mert kell a földeknek, asszály van, nem jó a termésnek, de a mai program termése az fog folytatódni, és egy kicsit bővítjük a repertoárt, és egy olyan dalom, egy olyan zene fog szólni, ami szerintem még a Strada Rádió történetében nem volt. És ebben a pillanatban, amikor ezt kitaláltam, és ez nem véletlen, akkor jutott eszembe, hogy lesznek olyan adások, megpróbálkozom vele legalábbis, amikor is bizonyos földrészeknek, bizonyos országoknak a népzenéje, autentikus zené, éppen a slágerzenét fogjuk egy blogba összefoglalni. És hát természetesen, mert aki tudja, tudja, aki nem, annak gyorsan mondom, jártam valamikor Cipruson, nem is olyan régen is, de zenélni is, már amennyiben ezt zenélésnek lehet nevezni. Amúgy én mindig utáltam, amikor a DJ azt mondja, megyek este zenélni. Nem mész este zenélni, ha DJ vagy, hanem elmész és a gombokat nyomkodod. Az a zenész, aki odaül a dobhoz, a gitárhoz, stb. És akkor zenél, igen. Úgyhogy mi csak nyomkodjuk a gombokat, házi gizdának hallom magamat, jó, rosszul, mindegy. Egy tény, hogy lesznek ténylegesen különböző országok népzenéi. És hogy ez mennyire fog sikerülni, arra már is egy bizonyítékot próbálok tenni 3,5 perc elég. Lehet, hogy senkinek nem fog tetszeni, de aki ismeri, az azt fogja mondani, úristen.

Ma már egyszer mondtam, hogy csak azt tud hibázni, aki dolgozik, amikor azt mondtam, hogy úristen! Elindítottam a zenét, csak nem adtam rá hangot. Na jó, akkor lássuk a medvét. Érdekes lesz és mulatságos. Nem biztos.

A dragáim, mai délután, jó ebédhez, nem is délután, jó ebédhez szóló nótában egy görög eredeti névdal szólt. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki nagyon szerette ezt a dalamot, arra nem is beszél, hogy nem is biztos, hogy ismertétek. Na tehát ezért van rádiónk, van ezentúl valamikor néha napján, de majd kövessétek a Facebook oldalunkat, és akkor le lesz írva, hogy melyik nap, melyik ország népzenét vagy slágereit fogjuk gorcső alá venni. Drágáim, vissza a feladóhoz, amely elindultunk egy nagyon-nagyon-nagyon és klasszikusnak abszolút mondható dallamot. Na de hogy hogyan, az most mindjárt kiderül. Vannak olyanok, akik Svájcban állítólag utaznak az országúton, és állítólag ezt a zenét nagyon-nagyon szereti, bár eredetiben, de ez most nem úgy fog szólni, de megismered. Rá fogsz ismerni. Ez egy börtön dal lesz, drágáim. Íme.

0: a legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-bili zenéket játszunk. De mi meg?

Nincs itt hozzáfűzöm a következő dallamhoz sem. Ahogy az azt megelőző Elvis Presley Praisley dallamairól, Jailhouse Rock egy kicsi feldolgozáson átesett, ez is, hú, de már mennyien, de ez jó volt, nem?

Az imént, amikor Elvis Presley dallama szólt, és a felvétel előtt azt mondtam, hogy Svájcban valaki utazik autóban, és mondtam, hogy figyelj oda inkább, Csabi, drága Bálint Csabink! Majd egyszer az a jól összejövünk egy jó kis házi buliba, jól összeismerkedünk, és ha hozod a csajokat, illetve én hozom a csajokat, illetve nem én hozom a zenét, te hozod a csajokat, Kajapia, Dinom, Dánom, és megyünk Attilához, Ciprusra bulizni, mi vagyunk lehet? Szép napot nektek, persze, ezt még nem mondtam, de ma még fogom. Ne aggódjatok, még fogok pofázni egy picit. Van még közel egy óránk, valamennyivel kevesebb, mint egy óránk. Hányat hatásaitok, nem élt véget?

Strada Rádió. Okostelefonon, tableten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Strada Rádió. Ahol pedig nyomhatod a hangerőt. Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra szárkultás az információ, a zene és a humor útján itt a Strada Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

Arvo, rock and roll, de egy órája szól, magam Rémus dalamai. Vaj, de tuti fruti ez a zene. Mindent feldolgoznak, úgyhogy mi is ezt csináljuk. A kedves drága, ha együtt halakok és válófélben lévők, ennyi volt a mai napra a rock and roll, azért még a végén egy-kettőt még majd bedobunk. Egy kicsit ugrunk időben, és jönnek a 90-es évek.

La draga im senki nem mondta, hogy nem egy gyűjteményes válogatást dobtam be a végére. Mondom persze, hogy lesz ma még rock and roll. A búcsú pillanatait újra vissza fogunk térni ugyanide. Viszont most szentelünk egy kis időt és energiát zenét a 90-es éveknek. Még akkor is, hogyha

0: Can I help you?
1: Yes, please play the music.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
3: Csak humor és így a zene. The Best Music Channel.
4: It's the final countdown.
2: 4, 3, 2, 1.
5: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
6: Hát bizony-bizony, és lezárva ezt a korszakot, tényleg egy nagyon-nagyon sikerült feldolgozás, mert minden volt, sok-sok zene volt benne. Viszont elindul útjára a 90-es évek, mint arról, hogy mondottam. Ez lehet egy akciódús egy óra következőben, már csak azért akciódús, mert action, akcióban voltam abban a pillanatban, amikor azt mondták, hogy te 90-es évek nagyon ritkán szoktál. Jó, akkor most kössük össze. Two in one, kettő az egyben. Az is lesz, amit én gondoltam, meg az is, amit kértek. Apropó akció, kedves barátom, DJ Duck, aki ha minden igaz, akkor hallgat bennünket, aki egyébként egy ezermester. Mindent meg tud csinálni is. És neki szeretném mondani, hogy jártam az Obi-ban, egy elégen, tényleg nem értem. Légyök kedves, vagy legyetek kedvesek, fejtsétek meg nekem, hogy milyen akció az, amikor az Obi-ban az van kiírva, hogy egy méteres mérőszallag akcióban van. Most már csak az a kérdés, hogy mi az akció? Az, hogy a mérőszalag 1 méter 10 centi hosszú lesz? Tehát adnak hozzá 10%-ot, vagy hogy? Nem tudom, nem is akarok ezzel belebonyolódni, azt tudom, hogy ez most csak nektek szól. A zene felvétel címe is annyi csak, hogy pusztán. Igen, valóban kevesebbet kell dumálnom, na, én is szeretlek bennetek. Only you, csak neked, csak most, csak itt a Strada Rádióban, hajrá! Jön egy klasszikus dalom, de ez is feldolgozva. A Jó Ebédre Szóló Tanulmányi Programban az első igazi klasszikus lírai felvétel majdnem, hogy lassan szól, majdnem. Na, jó, drágáim, www.stradaradio.hu

Tolmácsolom egy kedves hallgató üzenetét. Hé, ha ho, hé, hé. Hogy van ez itt, kérem? Nem keveset csalsz már le a 90-es évek idejéből. Nyugi-nyugi, most már az lesz csak. Úgy szeretnek benneteket, amikor cikiztek, de hát ez van, és ennek örülök. Nyomjátok, nyomjátok. Ma jó kitörőlek bennetek az, ami... Tiltva lesztek, és pont. Na hajrá!

Extreme, bocsánat, valahogy úgy alakult, hogy most az elmúlt egy percben rengeteg üzenetet kaptam. Az egyik üzenetet nem értem, a kedves hallgató, aki írta, és most ebben a pillanatban is még hallgat, bár biztos már egy perc előtt írta nekem, hogy mindjárt mondom. Ja igen, vissza lehet majd hallgatni, lesz ismétlés ennek az adásnak, majd természetesen a Facebook oldalon ki lesz téve, de most célirányosan is el fogom küldeni neked, ennek a hallgatónak, hogy mikor lesz, megígérem. Azt írta, hogy csak hogy az így kezdődött is meglegyen. Ezt nem értem, fejtsd meg nekem. A kérdés úgy volt, tehát ezt a mai műsort vissza lehet majd hallgatni, mert hogy csak hogy az így kezdődött is meglegyen, nem értem.

az egyméteres mérőszalag akció. Aha. A megfejtés az, hogy mész egy métert, kapsz kedvezményt. Mész megint egy métert, megint kapsz kedvezményt. És ezt mivel mérjük le, az 1 méter 10-es szallaggal? Only you! Bár szerintem mondhatnám azt is, hogy all I wanna do. És ha ez a valakinek, ez a szöveg, ez a dalcím ismerős, megint csak azt mondom, hogy ó, Istenem, ne csodálkozzatok ezen. All I wanna do! Tessék, na most egy picit átkevertük. Jöjjön a klasszikus 90-es évek, tessék megkapaszkodni, testben nem, de lélekben megmozdulni. Egy picit fokozni fogjuk a ritmust, nehogy beaudjanak a testek, az öreg tinédzser csontjaitok. Hát azt nem mondom, hogy csapatás lesz, de bizony-bizony lehet. A mai programot, amikor elindítottam, akkor lejátszottam olyan zenét, azt mondtam, úristen, feláll a kezemben a szőr. Hát ha arra azt mondtam, akkor erre legalább ugyanúgy.

0: Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Strada Rádió. Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: A zene és infomániások rádiója.
2: És nem akarja,
1: és nem akarja abba hagyni.
3: A legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.

0: telefonnál most. Tud Zoli.
1: Azt mondtam, hogy don't give it up, hogy don't give it up. Nem, a don't kihagyjuk belőle, csak annyit szimplán és egyszerűen, hogy ezt a 90-es időben megénekelték. Give! Give it up! Na hajrá!

Hát drágáim, a 90-es évekre tértünk át, és bizony sokan mondhatják joggal, hogy ez jó zene, de nem ez az én kedvencem, és a klasszikus ritmus egy picit gyorsabb a 90-es évek. Ahogyan megkérdezték sokan, hogy hű, de nem tudunk sok mindent. Mi az a kérdés így a tél után? Ha elolvad a hó, gyerekek, ez nagy kérdés, sosem tudtam megfejteni, hová lesz belőle a fehér szín? Addig olyan szép színe volt, és addig a pillanatig, amíg én azt mondom nektek, hogy it's party time, akkor azt komolyan kell venni. Hát bizony, egészen 14:00-ig it's party time van. Rádiónk egyik tulajdonság is ugyanakkor az egyik legjobb DJ Magyarországon, Radomszky Viktor, Vik, ezzel a dalcímmel, illetve ezzel a címmel szokott adást adni, reméljük nem sokára újra is feltűnik. És ugyanígy az It's Party Time adás is újra elindul útjára. Milyen szép mondat volt. Üde szép mondat volt. Remélem, Viktor, hallgatsz minket, mert ha nem, akkor... It's Party Time!

0: te kedvenc felvételeid.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Azt mondom nektek, hogy never alone, alone, egyedül, soha ne légy egyedül, és nem is lehetsz, hogyha minket hallgatsz, mert akkor nagyon jól érzed magad, remélem. Maradunk a 90-es éveknél, mert ezt ígértem, 13:30 van, azaz fél kettő, kutyát nem érdekli. Azt írta Viktor Válta, ne lopd el a zenémet, meg a szignálomat. Hát ez ma egy ilyen. Van egy nagyon-nagyon-nagyon hűséges hallgatóm, azt írta, basszus, milyen bulik voltak régen, ezekre a stílusú zenékre bulisztunk, hajrá!

kedvenceid. European Hit Radio. You're never

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
3: Stáda Rádió. Ahol te nyomhatod a hangerőt.

0: Egy gyilkos ideggáz lélegzelve. A mérget testmozgással tudod kiiszadni magadból. Az elkövetkezendő órával az életedért fogsz táncolni.
1: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráda Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

Somebody to Love. A következő... Gyerekek, vannak még hibák az életben. Azt gondolja valaki, vagy gondolják egyesek, hogy jelen ki tudnak szúrni. Rádiónk vezetőségnek egyik tagja azt írta nekem, hogy ha lehet számot kérni, akkor én a 6-os szeretném. Na most az a helyzet, hogy a vezetőségnek a mondandója számomra kötelező. Úgyhogy most a mappa, amiből dolgozom, a 6. zenét fogom bejátszani. Ha nem jó, téged fognak szívni. Úgyhogy most lehet, hogy meg fogom szakítani a 90-es éveket, mert a főnökség azt mondta, hogy szeretnék a 6-os számot hallani. Ám legyen! Most a 6. zene. Una mattina, no, nem is olyan rossz ez. Jól választottál. Bele ciao mindenkinek. Ebből is látszik, hogy te is értesz a zenéhez. Is.

folyamatosan mindig azért szoktam volt mondani, és azért is adtam anno valamikor Crazy Hours őrült órák program címet, amikor én jó pofáskodom. Mert tényleg őrült órák vannak, az ember elhatároz valamit, hogy ez meg az, meg amaz lesz, és rohadtul soha nem az szokott lenni. Nem olyan rég, még tél volt. Ajaj. Ebből baj lesz. Ebből baj lesz, more! Links. Rex. Balra, jobbra, előre. Jobbra, balra, előre, hátra. Mozogja az ember ritmusára. Csütörtök van. Jó ebédhez szól a nóta.

A drágáim, hogyha ne talán talán tán, tán, ne tán, tán, valaki tudja és ismeri a szöveget, akkor nyugodtan énekeljen, ha bármi nincs hétvége. De már holnap az lesz, halló. És el ne felejtsétek, hogy ma este 6 órakor DJ Fischer lesz a vendégem. Amikor is arról beszélünk, hogy miért rossz és egyre romlik jobban a klubélet, addig is azonban énekeljétek velem együtt.

Egy kedves hallgatók azt írta nekem, hogy jaj, de jó, hogy ez van! De mekkorát bulizott erre valamikor? Hát persze, soha ne eljátok abba, a zene önmagáért szól, és még nyomjuk nektek. Gyerekek, csak egyszer vagytok fiatalok, utána már, ha már nem, akkor valami egészen más mentséget kell kitaláltok, hogy miért nem tudtok dolgozni, miért nem tudtok táncolni. Úristen, Oscar Wilde is ilyen baromságokat mondott. Addig jár a kósa kútra, míg be nem vezetik a vizet. Miket tudok, mi? Amit megtehetsz ma, halasz holnap utánra, és legyen akkor hétvégét, vagy lesz két szabad napod. Ki tudja.

aki a nőkért rajong, és amikor már számlával tudja bizonyítani, az már nagy baj. Na jó, van a mai észosztást befejezem. Ha már a szexről volt szó, mindig azt szoktam mondani, hogy ha 10 percen belül nem a szexről van szó, akkor ez egy szaradás. Viszont a Biblia arra tanít, hogy szeresd a fele barátaidat. Drágágeim, tessék odafigyelni, mert a Káma Sutra pedig arra, hogy mindez hogyan kell csinálni. Vegyétek meg azt a könyvet, egészen jó. Hát, ha lesz hozzá partner is. Na jó, engedessék meg az óriási luxus, a saját kedvenceim egyike szóljon. Iko. Hogy Miko, azt már is jutott, hogy most. Iko. Na jól van. Én nagyon szeressem ezt a zenét. Isten a lehetőség számotokra, hogy ti is megszeressétek ebben a variációban. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she wants parties. Aki ismeri, ismeri, aki bújt.

0: színesebb, még füldanászóbb, még jobban megzenésítve.
1: Kedvenceid és a legjobb mai zenék.
0: A legjobb válogatás. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: Mikrofonnál most Tóth Zoli.
3: Hát drágáim, vannak jogos felháborodások. Folyamatosan azt szoktam mondani, amikor egy adás, vagy bármikor egy DJ beleénekel a felvételbe, és ráadásul hamisan, az mennyire ciki. És kaptam egy üzenetet, igen. Hát amikor az ember elfelejti kikapcsolni a telefont, a frászt, az a jó, a rosszabbik eset. Amikor elfelejtjük kikapcsolni a mikrofont, és nagyon jó zene szól, és mi akarva akaratlanul elkezdünk énekelni, én azt nem szeretem, mert tök ciki. Az előbb beleénekeltem valamiben, bocsánat. Egy picit ugrottam időben, egy-egy dallam erejéig, remélem ez nem probléma. 90-es éveket most megszakítottam, egy 2000-essel.

0: Tudjátok, rádiónk van, nem játszunk mulató zenét és nem politizálunk. Jeruzsálemről kinek mi jut eszébe? Egy tény, hogy ilyen világsláger, amire millió ember megmozdult minden országban, és egy egyedi koreográfiára mindenki táncolt erre a zenére. Mi a varázs ennek az egyedik? Nem tudom megmondani, de egyszerűen ez az a zene, amit egyszerűen bármikor is lejátszol, biztos, hogy ütni fog, és mindenki szereti. Nem lehet egyszerűen abba hagyni. Nem lehet levenni a programból, bár azt mondják, hogy egy X idő után már mindenkinek a könyök, ez egy igazi amerikai zene, mert tudjuk, hogy Amerikában élnek a Yankee-k, ez meg már mindenkinek a könyöké, Yankee, hű de jó duma. Aztán elmúlik egy-két év, és újra elővesztjük, és milyen jó lesz arra emlékezni újra, mert egy pár évig már nem játszuk, mert már akkor már ciki, már nem szabad, meg már több gáz, meg ilyeneket. Hát drágaim, ez van!
1: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
0: Na jó! Az előbb azt mondtam, hogy vannak zenék, amit jó elővenni. Hát főként akkor, hogyha ezt kicsit megspékelik, egy kicsit alátesznek egy mai hangzás. Lehet dünnyögni, lehet morogni, lehet zizegni, lehet zümmölni, lehet zammolni, zadakázni. Íme, tessék próbálni! Yeah! Hú, megint beleénekel, ne várjál, kikapcsolom a mikrofont.

zaválok benneteket, zaváljuk a zenét egymás után. Hát nem tudom, azt az információt kaptam, hogy egy bizonyos irodában felrobbannak a kis hangfalak, nem bírják a membránok. És ráadásul csengettek, és ha így lett a plecskának, akkor nem olyan rég ment el a postás ember. Ez hülyeség. Meseszerű felvételek Jamaikából. Na jó! Kérem tisztelettel, Mr. Postman, ha ismered, mindig. Sokszor szoktam, nagyon sokszor szoktam mondani, ne csodálkozz.

0: Sztráda Rádió, egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!
1: Mi még mindig a legjobbra esküszünk.

0: 7, 6, 5.
1: The best music channel.
0: It's the final countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Here we go.
3: Internet radio.
2: Et oui, bien
3: sûr. Q music now. Internet radio.
4: Yes, Mickey Mindy on Crazy Horse.
5: Tout dans les bras.
6: Hoppá, hoppá, hoppá, mit találtam? Hoppá, hoppá, mit találtam? Jézus Mária, ez hogy jutott elém? Tök véletlen, de azért most meghallgatjuk.

Kin emlékeznék Mr. Eddie Grantre? Eddie Grant meg annyi nagy sláger előadója, de talán a legnagyobb ez volt, ami most szól. Természetesen nem én lennék, ha nem feldolgozva nyomnám nektek, még akkor is, hogyha most 14:00 van, és be kellene fejeznünk a mai programot, ez egy kicsit most csúszni fog. Gyerekek, nagyon-nagyon ritkán szokott előfordulni, ez most azon nagyon-nagyon ritka alkalmak egyike, amikor 2 óra elteltével nem állítjuk meg a zenét. De csak azért, hogy ja, egyébként majd ezt, amikor ismételse kerül, akkor meg kell figyelnünk, meg kell néznünk, hogy az ezt követő műsorba nehogy belemenjünk, mert ez most 2,5 órára fog átúszni. Remélem, nem baj. Van még tartozásom egy-két zene, úgyhogy ezt még lenyomjuk.

7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.

0: Drága kedves hallgató, az a helyzet, furcsa helyzet állott elő, hogy itt időközben megérkeztek a stúdióba barátaim. Igen, hát én nekem abba kellett volna hagynom 14.00-kor, hát nem. Itt ül velem szemre egy hölgy. Hogy hívom, te ne haragudj, mi a helyet?
1: Énekelni nem fogok.
0: Nehogy is nem. Gyerekek, csak figyeljétek oda, olyan hangja van, amikor nevetni fog, hogy megőrültök. Ott van egy fotméter, a szélső, be tudod állítani magadnak a hangerőt, ott. Jó, azt mondom, hogy megjegyem az, hogy 14.00, akkor abba kellett volna hagynunk. Amikor azt mondja a rádiós, hogy és valami jön, az az angol azt mondja, and, úgy írják, and. Hogy ezt nem tudom, hogy hogy lehet, az and, az úgy néz ki, hogy and, meg van az, hogy Rea, Chris Rea helyett a kettős. Igen, Andrea, itt ül velem szemre egy csaj, fasik irigykedhetnétek, ha itt lennétek. Viszont egy örömhírem van számotokra, hogy nem sokára elkészülnek a kamerarendszerek, és live-ba, azaz élőben is láthatóak leszünk, és akkor látni fogjátok, hogy Andrea, mi a kedvenc zenét, szia drágám, gyere közelebb a mikrofonon, senki nem fog hallani.
1: Mindent, amit te csinálsz természetesen.
0: Ah, gyere, hallottátok ezt? Ez felhívásod a táncra?
1: Hát, abszolút. www.radaradio.hu
0: oldalon vagyjátok, hú, de jó helyen vagytok. És miután van Ciprusról is hallgatónk, ezért most számára egy gyűjteményes válogatása ismerős, ezt ne csodálkozz.

0: ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
0: A kedvenc rádióban. A zene mindenki.
2: Na most figyelj! Szóval drágáim, jön a véghajrá! Andrea, tudsz buzuki táncolni?
3: Nem a kedvencem, nem. Már táncban, de nézni másokat imádok, igen.
2: Hát vannak akkor hibák még. Na figyelj! Szóval a lényeg az, hogy Ciprus mellett ott van, illetve egymás mellett van Ciprus és Görögország, és egy klasszikus buzuki hangszer helyett egy diszkó buzuki medley, egy emlékezés.

Strada Radio. Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.

0: Na mi a véleménye, drágám?
1: Mi a véleménye?
2: Mivel kapcsolatban?
0: Mondtam, hogy nem írjátok ki a nevetését.

0: Na jó, drága, én az a helyzet, hogy eljutottunk az a pontos pillanathoz, amikor már csak kettő darab zenénk maradt hátra, azaz két felvétel fog szólni. Ahogyan elindítottuk a rock'n'roll műfajjal a mai napot, ugyanúgy lesz még kettő, de nézzük, hogy mi az, ami napjainkban az egyik legnagyobb sláger, amire, ha lehet azt mondani, a világ minden pontján szinte mindenki megmozdult, sőt, mi több, ha tovább lépünk azzal, hogy milyen koreográfiát táncolnak, mit lehet látni az interneten, szinte Tájföldtől kezdve Németországig, Alaszkáig, mindenki kivétel nélkül erre az ominózus zenére táncol. Mindjárt meg is mutatjuk nektek.
1: A zene és infomániások rádiója. És nem akarja, abbahagyni.
0: Egészen biztos vagyok abban, hogy aki hallgatja, illetve nézi a TikTokot, az biztosan tudom, és 100% biztos vagyok benne, hogy ezt a zenét ismeri. Mindenki egyfajta koreográfiát nyom erre a zenére.

0: Mondrágám, gyere közel, vedd föl a fejhallgatót, légy szíves. Vedd. Ja nem, nem, akkor tedd így oldalt. Jó? Csak... Gyere közel a mikrofonhoz, oké, gyere közelebb. Mondd, te nem szoktad nézni a TikTokot?
1: Gyerek,
0: nem. Nem? Tényleg nem? Akkor nem is is.
1: Ott vagy.
0: De ezt a zenét ismered? Hallottam már rádióban, hogy bárhol. Nem?
1: Melyiket?
0: Ez, ami most szól.
1: Nem drága, a stílusom. Nem a stílusom, nem baj?
0: Nem baj, nem baj, nem baj. Akkor viszont a hallgatóknak elmondom, hogy tényleg muszáj lesz, és most nagyon-nagyon jó, mert itt menet közben megérkezett a rádiónk egyik főnöke. És annyit mondjál meg, hogy mikor lesznek a kamerák bekapcsolva. Gyere.
2: Nem is vagyok itt.
0: Jó, mikor lesznek a kamerák, mikor készülnek el a kamerák, hogy élőben nyomjuk?
2: 2026. május 32-33-34-35.
0: Na jó van, és még a vezetőség mondja azt, hogy nem vagyok normális. Egyébként igazuk van. Ding, ding, dong! Na szóval lényeg az, drágáim, hogy lesz nekünk live, azaz podcastek fognak működni. Minden egyes vendégünk, azaz a négy vendég velünk együtt látható lesz. Kamerák lesznek bekapcsolva, fogjuk forgatni jobbra-balra. A háttérben két hatalmas televízió képernyőn keresztül fogják mások is, amikor éppen mi nem dumálunk, vagy nincs komolyabb dolog, ami egyébként nem igaz. Olyankor szokták azt csinálni, hogy nézzük a televíziót, és lesz rajta olyan zene, ami még soha nem volt. Például. Na jó! Come on everybody! Get your feet in position. Szóval az a helyzet, hogy eljutottunk az utolsó percekhez. Jön a búcsú pillanata, van még ez, és még egy, és aztán majd egy nagy búcsú. Vissza a feladó rock and roll.

0: mit csináltam már megint, ajaj. Már megint rossz helyre töltöttük a zenét. Ez van. Azt a drágáim, azért csináltam mindezt, hogy el tudjam mondani, bocsánat, szelávi. Eljutottam az utolsó másodpercekhez, elbúcsúzom tőletek, önöktől. Terjesztetek minket, mind a náthát. És ma este 6 órakor találkozunk DJ Fisherrel, és a klub élet hanyatlásáról lesz szó. Tehát még egyszer mondom, ma 18.00 és 20 óra között DJ Fisher és jó magam. Ennek az adásnak az ismétlését pedig majd betesszük a Facebookba, a rádió Facebook oldalára. Nézzétek, kövessétek, hogy ki, mikor, mi van, oké? Szelavi! Sajnálom, de véget kell vetni a mai napnak. Szevasztok! Sok mindenkinek!
1: Stereo Rádió, ahol pedig nyomhatod a hangot.

0: igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenkié.
0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenki, már a ti is.

0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, treći program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlager o ženama.
3: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: Lucie szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányatot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab lesz, majd ördögös is, de ez most egy ilyen isten.

köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy hát ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

Váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit had mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Quis para András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.

Köszi, köszi, köszi! Köszönjük szépen! Bírjátok még, minden jó? Szóljatok, ha unjátok magatokat, akkor kicsit kereplőzök. Figyeljetek, a következő számnál például iszonyú önkritikát gyakoroltunk, azt mondtuk, hogy ezt szeretjük, ezt számod olyan kis aranyos, vagy minden, de azért kétszer meg is lőtődik benne a szöveg, akkor inkább csak ugye felét játsszuk el. Na mit szóltok? Mondjuk innen, hogy Kispi, kész vagy? Várjál, hogyan? Ez az, figyeljetek. Szöveggel akarjátok az elejét, vagy szöveg nélkül? Úgyis a közepéről kezdjük, úgyhogy mindegy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százolnak. Várjál, így van valahogy? Megvan, én nekem megvan. Figyelj, egy, két, három, egy. Majd egyik nap azt találom ki, hogy másnap százon én nyerek, s nőgyek vesznek körül, de nem szeretek egyet sem, tehát párszor győzök, de már csak megszokásból. Aztán egy másik nap tovább futok. Tiszta erőből, ahogy csak tudom. Amíg csak fel nem bukok. Lélegez, mondják a doktorok, de én akkor már tényleg...

Most pedig egy olyan dal következik, amiről a kispi azt mesélte nekem, hogy a rajztanár bácsi, a szegény kislányával elemeztette ezt, vagy mi volt, kispi? Ja igen, rajzfeladatnak adta föl, azt mondja, hogy mi jut eszébe a csigáról.

0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, most pedig egy olyan dalt játszanánk el nektek, aminek a zenekar annak idején köszönhetett egy nagyon szép, tartalmas kirándulást Magyarország egyik legszebb táján, és egyben újra és újra kísérletet tennénk e dal kapcsán a Magyar Nemzettest egyesítésére. Bár most a futballisták egy kicsit belehúztak, de hát azért mi sem maradhatunk le. Ez annyira óriási kísérlet, hogy a refrén az ráadásul nemzetközi nyelven van, hogy tudjuk együtt énekelni.

Ja, az az ember meglepetése, hogy ezzel dobba kezdi. Ez a sámán dobolás, vagy ez mi? Ja, hogy a... Nagyon jó.

0: És a nagy globális kitekintés után, melyel talán újra egyesült a magyar nemzettest, most következik egy erősen individualista darab, mely arról szól, amikor egy fiú ágyában alszik, amelyik nem az övé. Már hogy a fiú sem, meg az ágy se. Látszólag homoerotikus darab, de egyébként igen.
1: Nem mondhatok semmit, de léthazugságban élek, s a képetekbe nyomnám, kicsit meghalnátok. Semmi komoly hangos, Béla, esküszöm, de tényleg.

Köszönjük szépen! Kisfi mindig azt szokta mondani, hogy játsszuk azt a csíkfeldolgozást. Ez volt az. Na, akkor most következik egy olyan dal, amelyik szerintem a Kispál és a Borz talán utolsó négy dala közül a kedvencünk. Az a címe, hogy a többiektől szép az élet.

Érzitek a terápiás hatását a dalnak? Ahogy így lassan együtt elmondtuk a végén. Mondom, hogy nem fáj. És ugye nem? Egyből. Ezt tudja a pop. Na, figyeljetek, azt megismeritek, hogy amikor a Diósi elkezdi azt a fájt játszani, amit én találtam még valamikor egy Sound Forge-ba, és ebből lett a dal. Majdnem olyan jó, mint egy

0: szerelemre születtem.
1: Az se rossz.
0: Na figyeljetek!
1: De van még egy annál is jobb.

Ma túl sok a legjobbak. Köszönjük szépen! Érezhetően a vége felé vagyunk, érzitek? Tartalmilag, ahogy így fel van építve a műsor, ez így... Hát jó, nem azt mondom, hogy húsvágó meg a hídverő, de azért... Szövegben ott vagyunk a végénél. Mutatom. Ez tényleg az utolsó szám, hogy most jön. Hát kicsit hatásvadász szerintem is, de hát most mit csináljuk? Ebbe a korban az ember rámegy a hatásra, meg annak a vadászatára. Ha ez a vég... Ez egyszerű, de szép.

Jó, így is vége lehetne, de ez olyan, olyan mint hogy elvágták volna, nem? Folytassuk?

Én tudtam, mi lesz a végén. Köszönjük szépen! A zenekar utolsó előtti, ám majdnem legjobb dobosa. Bora Áron. A zenekar utolsó, ám majdnem legjobb dobosa. Második legjobb. Az egyik legjobb. Mihaly Kábel. A zenekar állandó és egyben legszebb vendégművésze Leskovics Gábor. ...1996-tól működött közre, aztán később mondjuk úgy, hogy beette magát a zenekar szövetébe. Diósi D. Ákos az utolsó billentyűse a zenekarnak. És a világ talán legjobb, de a Kispál és a Borz mindenképpen elmondható, hogy a Kispál és a Borz legjobb dobos a Kispál András! És nem gyakorolt erre most. Tehát ez gyakorlás nélkül. Egyben a világ második legszerényebb gitárosa. Gyere András, hajolj meg azért, hogy lássanak, mert a dob mögött nem látszol olyan jól. Tudja pörgetni a dobverőt, ezt ma tanulta. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, csodálatos nyarat nektek, csodálatos fishingelést, és hát természetesen csodálatos Magyarországot, amíg tart ugye legalább az EB. Sziasztok!

annyira belejöttünk, hogy megbeszéltük, hogy jövő héttől akkor turné.

van egy népdal egyszerűségű dalunk, ami igazából nem futott be olyan óriási karrier, de most én hirtelen még utolsó leheletével rátok bocsájtanám. Ha gondoljátok, ez azért jó, mert akkor olyan mindenki nagyon pozitíven fog távozni. És azért az nem rossz érzés most, főleg ma, nem? Na, akkor megtanítom. Csak a refrényét.

0: tud, megy. Meg neki megjegyezte? A dallama az nagyjából ennyi lesz, tehát azért nem bonyolítjuk túl. Akkor kezdjük el, nem? Hogy kezdődik ez, Lecsó?
1: Csak a nagyon szerelmes lányok.
0: Ez már lemezminőség.

ezzel a pozitív üzenettel a szívetekben. Közben azon gondolod, hogy most ez pozitív vagy nem pozitív, minden esetre a lényeg az üzenet, nem? Köszönjük szépen, hát lassan elfogyott minden, ami már a tervezett volt a részünkről. Ti azért ne fogyjatok el, érezzétek jól magatokat ma, meg ami vissza van. Köszönjük szépen!

0: rockinfo.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinfo.hu.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, most pedig egy új szám következik, amely a túlélést hivatott biztosítani. Tudjátok, hogy minden ember nagyjából úgy működik, mint a patkányok, nem kell hozzá semmi más, hogy túléljük mindent, csak az, hogy azt higgyük, hogy akik körülöttünk vannak, vagy akik nem a legjobb barátaink, és nem annyira sajnáljuk őket.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.

0: Welcome. You're entering the Discotronic operating system.
1: FX modules loaded.
0: Now we go over to loops and drums.
2: Loops and drums loaded.
1: Now we try to combine.
0: Success.
1: Entering second level.
2: Loading sounds. All sounds loaded.
0: Found MIDI sequence.
2: Testing sequence.
0: All modules ready.
2: Discotronic operating system complete.
0: Searching for DJ.
2: DJ seems to be ready.
0: Counting down to zero.
2: Six.
0: Five.
2: Four.
0: Three.
2: Two.
0: One.
2: Zero.
3: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
4: Jó reggelt, drágáim! Vagy hogy jó, melyek? Ez nem, mikor, bocsánat, kezdjük előre, jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt a szép és bársonyos hangomat már nagyon rég hallottatok, a múlt héten pontosabban. És ami nagyon-nagyon fontos, immár a negyedik alkalommal ülünk össze, és van vendégem, mindjárt bemutatom nektek. A mai témánk, mint az előző három adásban, a magyar pop kultúra, de inkább a klub kultúra. Hanyatlása, hogy miért kezdtek a klubok bezárni, mi okozta a DJ-k, a zenék, és így tovább. Én szerintem a mai napon is egy nagyon-nagyon autentikus, és mondhatnám azt, hogy nagyon professzionális barátom ül velem szembe. Mindjárt megmondom a nevét, bár az elmúlt időszakban, amikor hallottátok, hogy mondtam valakinek valamit, abban a pillanatban az volt a főszereplő, hogy hogy hívnak téged. De én most elmondom, nem kezem előről. Fischer Gábor, aki anno valamikor, és ezt most nem mondom, hogy mikor, mert a történelem könyvből ki van tépve az alap, amikor még létezett a Fekete Macska bár, egyik kiválósága volt, ország egyik legjobb DJ-je, nem akarom jött tovább, mert még azt fogja hinni, hogy a végig tényleg, még azt hiszem, hogy szeretem, pedig ez nem igaz, de szeretem. Úgyhogy drágáim, itt van velem szemben Fischer Gábor, szervusz drágám, köszöntelek.
5: Szervusz Zolikám, hát meg vagyok hatva, hogy csípőből tudod a nevemet, úgyhogy már megérte ide jönnöm, apukám.
4: Ne, lesz ez még rosszabb is, ne aggódjál.
5: Szóval volt, aki rosszabbul járt, úgy hallottam, úgyhogy már kiemelve érzem magam és megtisztelve. És már az, hogy annak okán is, hogy egyáltalán van, aki kikéri a véleményemet erről az egészről.
4: Azt azért, bocsánat, mindjárt, sokszor bele fogok szólni, de...
5: Ez se baj, megszoktam már ilyen vagy.
4: Ez teljesen normális is. Nem csak, hogy te szoktad meg, de vannak, akiknek ez annyira nem tetszik, hogy azt elmondani nem lehet. És ráadásul be is szoktak szólni nekem, de az a helyzet, hogy csodák nincsenek, minél idősebbek vagyunk, annál szentimentálisabbá válunk, és bizonyos dolgot elfelejtünk. Mondasz, hogy nagyon fontos dolgot, nekem azonnal kell rá reflektálnom, különben lehetséges az, hogy nem fogják hallani azt, amit esetleg én neked, vagy amit nekem már mondtak mások.
6: Öröd csöndbe légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió.
4: Nekem ilyen hallgat.
5: Magyarul elfelejted, amit mondani akarsz nekem, igaz?
4: Ezt így van.
5: Vagy mindig lefordítom a Zoli cirkalmazott mondat kerekítéseit. És akkor majd haladunk azért, csak haladunk előre.
4: Azért hívtunk meg téged többek között, mert hogy tevékenyen részt vettél az éjszakai életben, mint DJ-jockey. Aztán azt követően, és majd erről mindjárt megkérlek, hogy beszélj is, hogy nem csak mint DJ-jockey tevékenykedtél, hanem a jégtánc van.
5: Hát igen, majd ezt pontosítom.
4: Igen, tevékenykedtél. Azért valami rálátásod volt, akár talán még most is van, hogy... Te magad is, ha nem is intenzíven minden nap, de bizonyos alkalmakkor, ha felkérnek, akkor egy egészen, és azon ritka emberek vagy, ezt azért gyorsan megint a hátsó fertájúdat egy kicsit fényezem.
5: Elfordulok, és nyugodtan dicsér, bírom.
4: A mikorosztályunknak a 90%-a begyöpösödött, megállt a Rigéránál, megállt a Modern Talkingnál, megállt a nem tudom minkinél, tehát kvázi nem haladtak a régi DJ-k a mai zenékkel, ehhez képest és ellentétben veled, és szerintem meg tudom, maximum a két kezünk elegendő lenne a jelenlegi még aktív DJ-kről, ha beszélnék, hogy kik azok, akik haladtak a korral, és tovább léptek ritmusban, BPM számban, hangulatvilágban, és ha jól tudom, akkor az egyik kiválósága ennek az elvont, mert egyébként réteg zenéről beszélünk nyugodtan, te metakedvelő vagy, akiről is szintén fogsz beszélni.
5: Hogyne, hát ott nőtt fel a házunkban. Úgyhogy a következő a lényeg, hogy örülök, hogy ez így kezdjük, és nem rögtön a klub életbe csapunk bele, mert nagyon fontos számomra az, hogy tulajdonképpen a zene, ami egy isteni nyelv, és rengeteg módon hat az emberre, az emberi lélekre, miből áll. És akkor most már rögtön külön kell választani azt, két kifejezést, hogy ütem és ritmus. Mert hogy az ütem az egy lélektelen gépi, mondjuk egy metronom vagy egy óra ketyegése, abban nincs lélek. És a magyar nyelv olyan szépen kiemeli, hogy a ritmusban, a ritmus már lelket takar, vagy lelket visz, lelki, a lelket megérinti, úgy szól. És ugye vannak a dallamok, amit ezek, ezt összefogja, vagy beszövi. És ezeknek a jó variációját nem tudtuk mi tudatosan, én ezt sose fogalmaztam annak idején meg magamnak, csak megéreztem, tudod Zoli, hogy amikor bementél egy klubba, és megszólalt egy zene, vagy már szól egy darabja, akkor te érezted azt az atmoszférában, a közös flowban, ami az emberek közös együttrezgésével, a zenével együtt vagy működött, vagy nem. Én emlékszem, Zoli, hogy Siófokon voltál a Csikóban.
4: Így van.
5: Amikor én átjöttem Szemesről meghallgatni, hogy mind zenész, és ott volt több DJ is, és volt olyan is, hogy váltottátok egymást, és azt éreztem, most én dicsérlek szembe, hogy nagyon szépen volt összerakva úgy a zene, hogy a műfajok egyébként különbözőek voltak. Ez volt a színessége az akkori klubéletnek, hogy megfért egymás mellett a funky, az új hullám, a reggae.
4: Valóban hangulatilag.
5: Így van. Volt.
4: Egyébként így ez van. Gyorsan hozzáteszem azoknak, akik mondjuk ebben a korban sajnos, vagy hála Istennek, kinek hogy tetszik, nem, én nem éltek, hogy bizony-bizony elképesztő fontosnak tartottuk, a maiak már nem. Ma arról van szó, hogy a DJ-jockey, eresszük el ezt a szót, már nem is engedném, hogy használják.
5: Mi az DJ, úgy hívják magukat.
4: Hát jó, felejtsd el, senki háziak. De tisztelt a kivételnek. Ne. Minden egyes alkalom, azt mondom, már ha van mikrofonja egyáltalán, akinek van, mondja a semmit, a semmiről, sehogyan. Én ezt mindig elmondom, mert ez így is van. Viszont megtanulják a gombokat nyomkodni, valamire ráállnak, arra a bizonyos stílusra, azt nagyon jól csinálják, de nem nézi, hogy pakker, senki nem táncol.
5: Hát igen, akkor... Zolikám, akkor ha térjünk még vissza, mert ha nem hagytad, hogy befejezzem, most akkor befejezem azt, hogy amikor bementem a bulira hozzád, marha jó hangulatú buli volt, és utána váltani kellett, nem akarom mondani a nevét az illetőnek, ő maga mondta magáról, hogy mert hogy 10 perc alatt kiürült a táncparkett, ahogy ő átvette a bulit. És akkor ő mondta azt, hogy nincs az a jól menő buli, amit én 10 perc alatt ne tudjak megölni. És egyébként a zenéket körülbelül ugyanazokat játszotta, csak nem úgy, nem abban a sorrendben, nem működött. És egymást kisütötték, és egyszer csak ez emberek eltűntek a táncparkettről.
4: Lehet, hogy akkor most még nagyon az elején járunk, még semmit nem hallottam rólad, majd mindjárt fogsz mondani persze a hallgatóknak, de hogy nem lehet, hogy pont itt van a kutyaelás, és lehet, hogy pont most ma először negyedik adás, ami erről szól, most rögtön az elején jól megfogalmaztuk, hogy azért döglődik a klub, mert nem azt csinálják, ami nekik kell ott lent.
5: Na, hát ez, na várjál, tehát azért nem teljesen van ez így. Azt mondom neked, hogy...
4: Ha tematikus, akkor nyilván, akkor arra jönnek.
5: Pontosan, most itt azt kell figyelembe venni, hogy a kínálat, kereslet, és a formálás arányait kellene megtalálni. Tehát amikor egy DJ ki akarja szolgálni a közönség igényeit, akkor én úgy szoktam hívni, hogy átmegy vendéglátósba. Az az egyik véglet. Amikor egy DJ úgy hívom, hogy ott hagyja a közönségét, és csak egyedül ő élvezi, amit csinál, akkor megint magára marad, és nincs buli. Ha az ember érzi azt, hogy mire van közönségnek igénye, azt kiszolgálja, és közben finoman, megtalálva a kellő arányokat, érzékenyíti más, talán olyan jellegű zenére, amit nem ismer, nem tudja nem szeretni, vagy szeretni, és akkor tudod az ízlését formálni a közönségnek. És hogyha többször ugyanaz a fajta zenét, vagy ugyanazt a zenét, mert vannak ezek a zenék, belemásznak az ember fejébe, fülébe. Ha egyszer hallod, még nem. Ha másodszorra hallod, már jobban. És 3-4-szer, hogyha egy-egy bulira eljönnek, és ugyanazt meghallják, már működni fog az a számukra idegen stíl vagy idegen zene. Na ezt az arányt a régi klubokban a diszjokék a saját ízlésüken alapján alakították ki, és akkor nem az volt, hogy tusz-tusz-tusz zene, funky csak funky, eurodiszkó csak eurodiszkó, hanem egy nagyon, mint úgy fogalmaznám meg, mint egy szépen összerakott virágcsokor.
4: Most megint bele kell, hogy szóljak. Igen. Két ok miatt mutatok neked valamit.
3: Stáda Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet. Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Stráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Stráda Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
4: Ez nem véletlen volt.
5: Köszönöm, az egyik kedvencem. Zolikám, beakasználom vágódni. Ez a váf. Ja, mám, ez egyik ilyen kincs,
4: funky. Mama. És már is eljutottunk oda, mert azért szakítottalak meg, mert mondtad, hogy látja-e az ember, hogy mi kell az embereknek. Én meg azt gondoltam, hogy látom, hogy beszélgetünk 11 percet, de most már jön valami zene.
5: Igazad van, szólj mindig be nekem.
4: Szól,
5: a zene az első.
4: Ha szól a zene, akkor szól. Ez a szól.

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Ez is ott van.
3: Szóval, drágáim,
2: mi ez? Hamilton bohanom?
3: Abszolút.
2: Jaj, apukám, hát hogyne, hogyne.
3: Szóval, drágáim, a zenét feláll a kezemre, szóval azt nézd meg. Já, mama után most egy kicsit gumizenének fogjuk felhasználni, hiszen Hamilton bohanom dalamát, mert ebben nem túl sokat énekel, akkor egy pillanatra majd felnyomjuk, viszont nagyon jól lehet rá dumálni. Dallamos, vidám, ez a tipikus zene, amit könnyen meg lehetett jegyezni, és ott tartottunk ezt megelőzően, mert most ez gumizeneként fog funkcionálni. Tehát, hogy beleszóltam abba, hogy bizony a zene önmagáért szól, mint mindig, szól-tuszól hagyjuk, viszont ez az a pont pillanat, amit ma nem alkalmaznak. Játsszák a zenét, és aztán vagy reagálnak az emberek, vagy ne, visszadom a szót.
2: Hát figyelj, az a helyzet, a mostani állapotokat, ha ugye most megnézzük, hogy most mi van. Egyébként egy nagyon jó emberi tulajdonság, hogyha az ember tudja, hogy milyen határok közé van beszorítva, és akkor megpróbál azon belül jól érezni magát.
3: Azért ehhez az okfejtéshez azért gyorsan tegyük hozzá, és a te magánéletedre vonatkozóan egy kicsit hadd turkáljunk benne, hadd avassuk be az embereket, hogy alkalmasint, hogyha okosat mondasz, miért van? Mert hogy te most nemrég elvégeztél
2: nem csak azért van, kikérem magamnak. De,
3: azért mentél el, hogy okos legyél.
2: Hát figyelj, ez egy bonyolult. Az Integrál Akadémiát végeztem el, Integrál tanácsadói papírom van, ami nagyon rossz szó, mert pont tanácsot nem ad, de a mentál higiéniához való mentál higiéniát megteremtő segítséget az tud adni úgy, hogy rávezeti az egyént arra, hogy maga rájöjjön az önismereti útján, hogy mik az elakadásai, hogy jó önmegvalósító emberként tudjon élni ezen a földi valóságban.
3: Hát magyarul, akkor lefordítva egyszerűre, tehát jó diszjoké voltál, a zenét átvitted a zenei tudásodat a jégpályára. Mondhatom azt, hogy voltál jégbohóc is?
2: Komikus jégakrobata, de jégbohóc. Igen,
3: hát nevezzük,
2: csak nem a klasszikus orral, tudod,
3: igen,
2: ami,
3: igen.
2: De ilyen Benny Hill-es hangulatuk csávó voltam a jégen.
3: Igen, magyarul vidámságot próbáltál teremteni, most ehhez képest még egy viccet se tudtál elmondani, miért ne, eszedben ne jusson, mert nálunk nincs viccet, nem mesélünk, nem politizálunk, viszont átkötöttél most egy relatív idősebb korba, egy olyan ponthoz jutottál el, ahol úgy érezted, és ez nagyon jó dolog, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy akár irigylésre méltó, amikor már a relatív szabad idődet egy hasznosabbra töltött el, mint sem, hogy kint az utcán a csajó segít néz, bár szerintem az sem rossz, és ha mindig szoktam mondani, hogy 10 percen belül nem a szexről beszélünk, akkor az az adás szar. De hát most még egy...
2: Hát nagyon jól tudod, hogy a nők a gyengém, úgyhogy ez ügyben ugyanazt a meccset nézzük. De
3: szereted a nőket?
2: Nem tudod, hát érted, úgy tűnik, ez a hír járja, és igyekszem megfelelni a hírnek. A következő a lényeg ebből a szempontból, én nem szégyellem azt, hogy bizonyos krízist éltem meg. És a krízisből én úgy találtam meg a kiutat, nem kifelé, hanem magam felé, befelé. És az önmegismerés legjobb módját úgy tartottam, hogy ezbe a suliba beiratkoztam, és ott bizony ez egy nagyon jó döntés volt, mert rengeteg olyan tudást szedtem magamra, amik mentén visszaigazolhatódott az, nem szép magyarsággal, visszaigazolódott, hogy én helyesen döntöttem korábban az életeim során, vagy nem, ösztönösen. És most már tudatosan tudom, mi a jó helyes döntés.
3: Tudod kezelni.
2: És igen, és tudom,
3: könnyebben.
2: Tudod, az az igazság, hogy ide nem akarok ebben nagyon sokáig lehetne beszélni, tudod, az ego egy ideig arra jó, hogy ne, hogy túléld hogy a földön élő kihívásokat, de egy idő után az ego önálló életként és entitásként dolgozik oda bent benned, és már a fejlődésedet akadályozza, de az egót megpuhítani és kicsit helyén kezelni nagyon nehéz dolog. Ezért aztán ez a segítség nekem megjött, és ezt a segítséget, mivel bejártam ezt az utat, sokaknak meg fogom tudni adni, hogy ne kelljen, hogy mondjam, zsákutcákba mennie.
3: Ezt azért tudom alátámasztani, mert hogy ugye már beszéltünk, hogy DJ, jég, akrobata, most a végén ez, de még az egész elmúlt 10 éveidet, vagy lehet már 20, nem tudom, majd mindjárt pontosítani fogod, azért az nem egy utolsó szempont, hogy nem csak, hogy mentálisan törődsz önmagaddal, és mellette nem csak önmagad, hanem másokkal is, mert hogy ha valaki nem tudja, akkor keresetek rá, Gyrja Fit, ez egy sport tevékenysége, egy edzői edzés formátum, eléggé közismert mára már általad, és a te jó voltadból, mert hogy te személyi edző is vagy, ebben a Gyrja Fites őrületben, keresetek rá, hogy kell írni, betűzzük le,
2: G-I-R-Y-A.
3: Várjál, Géza Ilona.
2: Ilona Robert Y.
3: Y, igen. És így a Fit. Igen.
2: Egyben egyébként a Gyrja Fit, az enyém, tehát a kettlebell golyóval való edzésmódszer, amit én találtam ki, ez egy system.
3: És amihez én adtam tanácsokat.
2: Persze, bazen. Hop, hop, hop, hop. Na. Na, szóval a lényeg az, hogy igen, nem személyi edző vagyok.
3: Ez az ego, ami nem akar le.
2: Én az egómnak, én is már...
3: Nem, a magamról beszéltem, hogy adtam a tanácsot.
2: Jó, mert egyébként nagyon jó módszer az egónak naponta adni sikerélményt, hogy nyugton hagyjon.
3: És fizikai állapotodnak arra
2: nem. Na, hát nekem ez naponta megvan, és a...
3: Mondjál nekem egy zenekar nevet.
2: Kérlek szépen.
3: Melyiket? Csak egy zenekar.
2: MFSB.
3: Jó, most folytasd, amiről beszélt, igen.
2: Oké. Na tehát...
3: Jól összedolgozunk.
2: Hát csoda lenne, ha nem. A lényeg az, hogy ez egy... Hát én csoportos edzéseket tartok, főleg személyit nem. És hát nekem ez egy nagy lelki-testi megújulás nap, mint nap, hogy... tudok segíteni az embereknek, ettől a saját személyemnek, magam, az egóm előtt nagyon veregethetem a vállamat, és úgy nyugodhatok nyugovóra, tehetem fejemet a párnámra, hogy megint valami jó dologban vettem részt. És az az igazság, hogy ami energiát én, és nem lehet tudni, melyik volt előbb, adok a közönségnek azt az energiát, kapom vissza a csillogó tekintetekkel.
3: Ezt alátámaszthatom, mert voltam nálad megnézni, hogy mit kéne csinálni, aztán rájöttem, hogy körülbelül akkor ott pusztultam volna meg, hogyha beszálltam volna.
2: Hát semmiről nehéz.
3: Igen, hát én is szeretlek.
2: Bocsi, ezt nem hagyottam
3: ki. Nyugodtan, végre van, mosoly is elhagy az arcot. Szar poén volt, ez sem van, nem érdekes.
2: Nekem tetszett. Nektek?
3: Jó, szóval a lényeg az, hogy ott hát egy ilyen este folyam, egy 20-30-40, mikor mennyi ember?
2: Hát hál' Istennek most már 40-50, sőt még néha több is.
3: És az átlag korosztály egy 20-30, 25-35 közötti, durván. Jól
2: igen,
3: mondom?
2: Igen, de azért bebeesnek ilyen 40-50-esek, de hát az én korosztályiak már nem.
3: Hát nyilván. És akkor jó, van egy nagyon fontos bejelenteni, valóban lehet ezt mondani, akkor talán próbáljuk meg azt, igen, a megoldani.
4: Ha nem hiszel az igazi zenei változatosságban, hallgass a szívedre, hallgass rá. Mire vársz? A 80-as és 90-es évek legnagyobbjai.

0: Chinesa. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Here we go. Az első számú rádió. A fürdőszobájában.
2: Na, ugrottunk egyet időben.
3: Bizony. Bizony, bizony.
2: Ha folytathatom a klubokról való beszélgetésünket, mert gondolom, hogy ebbe az irányba szeretnéd vinni a beszélgetést, így magamtól oda vezetem magam, vagy mondjad.
4: Nem, semmi.
2: Jó, ez így?
4: Nem, ezt tökéletesen megbeszéltünk mindent. Annyi a különbség, hogy most jelen pillanatban egy másfél perce elveszem magamtól meg tőled a hangot, és ezt a zenét meghallgatjuk.
2: Jaj, de örülök, jó. At night.

0: Rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Érezd magad jól!
2: As far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.

0: okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon, ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Yes, please play the music. 10, 9, 8, 7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Radio. Egy újabb gyöngyszem. Q Music
2: Now. Internet Radio. Moci, moci, tarka, Zolika, egy marha.
3: Megkaptam.
4: Zolikám, vissza tudod tenni egy icipicit ebbe a clean-upba, hogy halljuk ezt a lüktetést? Azt szeretném érzékeltetni. Pontosan a ritmusvilágokról beszéltem az imént, hogy figyeljünk egy kicsit ebbe a zenébe, hogy ha nem a kiállás megy, a clean up nem megy, de ha nem megy, akkor bocsit, bocsáss meg nekem. Ez az.
3: Erre mindjárt reflektálok.
4: Tehát azt szeretném, csak ennyit kértem kiemelni, hogy itt hullámzik a zene, és löki az egyik négynegyedből a másikba át az embert, és az azt átveszi.
3: Egyfajta monotonitás is van.
4: Hát hogyan? Erről is szerettem volna még, hogyha hagysz, akkor elmondom. Tehát a zenei hatás az emberekre tulajdonképpen, amikor azt mondja valaki, most nagyon divatos ez a szó, hogy flow. Flow-ba kerül.
3: Flow.
4: Ahogy,
3: vagy vibe.
4: Igen, hogy az egy módosult tudatállapot, amikor a zene elviszi az embert. És hogyha tömegesen, akkor ez egy kollektív együtt élése meg a zenének, ami egy módosult tudatállapot. Ha az emberi test ismétlődő mozgásokat végez azonos frekvencián, akkor belekerül egy olyan állapotba, ami orvosok azt mondják, vagy pszichológusok is, hogy módosult tudatállapot. A módosult tudatállapotnak sokféle fajtája van. Most ugye a klubokról beszélek, itt, amikor ezek az emberek ezt a ritmusra, dallamra, ugyanazt érzik, akkor átvesznek egy bizonyos rezgést. És nem akarok ezt a ritmusra, dallamra, elmélyülni nagyon ebben, de mi rezgések

0: ami a megfelelő és léleknek szóló, nem ütem, hanem ritmus alapú, akkor felerősödnek ezek a dolgok, és egymást építik, és akkor kerülnek szinte extázisos helyzetbe. Szeretném ezt azért jelezni, hogy ez nagyon ősi, főleg keleti tradicionális módszerek is már vannak. Ugye a sámándob, vagy a dervisztánc, ezek mind erre a dologra épülnek.
1: Minden adásban is ezt szoktam mondani a mai zenének, amikor a mikorosztályunk fikázza, és akkor azt mondja, hogy jó, mi, nincs benne dallam. Oké, az őskorban az emberek körbeállták a tüzet, körbeugrálták, a varázsló pedig két fa darabot összeütött, monoton, és ott a transzba tudtak esni.
0: Így van,
1: és nem
0: tudatmozgósító szerek nélkül is.
1: Hát igen.
0: Úgy is.
1: Hát mondjuk mantrát nyomott, mondta, ami...
0: Hát az ima, a szent, a keresztény misztika, a kabbala, vagy a jógik, a hinduk, mind megvan a maga ismétlődő módszerük arra, ami ugyanerre a dologra épül, mert emberek vagyunk, és mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki másképp egyforma. Tehát vannak dolgok, amik egyfiként működnek, csak aztán az útja, módja az már személyesített. És azért mélyültem mindebbe el, mert ugye mielőtt még a klub élet régi hangulatát olyan maximálisan úgy emelnénk ki, hogy közben lefikázzuk az úgynevezett, és ezt most nem én mondom, tudsz zenét, akkor azért kell tudni azt, hogy a tudsz zenén belül is van ütem és ritmus, vagy ütem, vagy ritmus, de ezt már csak a DJ, a megfelelően felkészült és érzékenyített DJ tudja jól összeválogatni. És manapság sokkal nehezebb megtalálni a jót a sok rossz közül, mint annak idején nekünk a ugyan kevés, de nagyon megszűrt jó anyag, mert ugye hozzánk nehezen jutott el annak idején, és hogyha azt mondták, hogy megjelent egy új James Brown maxi, hát akkor oda mentünk a Rózsavölgyibe, és öltünk érte, igaz? De tehát az egy megszűrt anyag volt.
1: Egy hónap alatt, jó esetben, egy hónap alatt a 60 perces kazettán, vagy egyik oldalon volt, azt 5-6-7 zene, a másik, tehát a 10-12-13-ról beszélünk, jó, ha egy hónap alatt összegyűlt 13, ma naponta 113 millió zene született.
0: Jaj, te most eszembe jutott egy kép, ezt most lefestem neked. Tudod, ha volt valaki, aki a diszjoki barátok között voltunk egymás közt. Valaki szerzett egy adag kislemezt, nagylemezt Bécsből innét-onnét, akkor összeültünk egy helyen, négyen-öten, bekötöttük a magnóinkat, és fölrakta mindig valaki az következő lemezt. És akkor az egyik mondta, én veszem. És úgy figyeltem, hogy ki mit vesz. És úgy tudtam, hogy ez most kibaszott jó. És csak én veszem föl, mert ők nem hallották azt, amit én. És ez most nem az ego miatt mondom.
1: Várj, most itt ugrik a majom a kutba. Megint eljutottunk egy olyan pontra, egy újabb adalék, hogy mitől nem jók a klubok, mitől. Mert annyira sablonossá vált, mint akkora dömpinget kap pontosabban, nem tudnak különbséget tenni már, mert a ritmusok, a dinamikák az majdnem egy kaptafára készült. Fölötte nagyon-nagyon kórusok és ének és mondani való aztán pláne.
0: Most szinte percre lehetett tudni, igen, hogy lehet tudni, mikor jó, van mondjuk, kiállás, mikor igen, nem.
1: Jó. Jó, mondjuk most egy, azt nem mondhatnám, mert végül is azért fejemhez vágták egyszer, hogy miről beszélsz te? Hát a Beatlesnek a She Loves You, milyen szöveg van, ez semmi.
0: Nem is a szöveg a lényeg.
1: Hát ott nem, abban nem az volt, igen. Én is azt szoktam mondani, hogy mit foglalkozol vele, hát kell menni egy író-olvasó találkozóra, és akkor meg kell hallgatni a verset.
0: Csodálatos szép dallam önmagáért szól. Tehát nem is kell hozzá szöveg néha. De hogy visszatérve a klubokra, hogy ugye most itt az van, hogy az igényt ki akarja a DJ elégíteni. Ha nincs hozzá füle, akkor ugyanazt a zenét fogja játszani, és van egy közönségnek egy része, akit nem érdekel, mint egy gumizene szól nekik, és mennek csajozni, inni, és nem a zene számít. Akinek a zene számít, az már elkezd szenvedni, hogyha az nem úgy szól. És még egy dolog, hogy én nap mint nap válogatok össze zenéket, főleg az edzéseimhez, és hidd el, Zoli, hogy hát sziszi-fuszi, most a másik véglet van. Annyi a sok, majdnem jó.

0: zene, ami mégse jó, hogy nagyon nehezen találom meg, amire azt mondom, hogy ez most nagyon jó.
1: A te eseted a speciális, vagyis a mi esetünk speciális, mert mi már elképesztő módon másként reagálunk. Tehát én nekem háromféle variáción egy zenét hallgatok. Meghallom. Az első, tudom majd játszani, vagy nem? Ha nem, akkor már csak 60%-ban lesz szansom nálam. A második, tudom a kocsiban majd ezt hallgatni? Akarom?
0: Nem. Az jó a kocsi, azt
1: akkor,
0: én is szoktam.
1: De ha nem, ha nem, akkor a harmadik variáció, ez szar.
0: Igen, és vérző a szívünk, mert gyönyörűen meg van csinálva technikailag.
1: Igen.
0: Mindez úgy szól, hogy egyébként azt vettem észre, hogy a vendégek között, a bulizós vendégek között nagy többség csak azt figyeli, hogy szól a bassz, meg a lábdob.
1: És ehhez teszi, ehhez hozzáteszi az a név nélküli DJ.
2: És akkor most kezeket a magasba! Sikít, 3, 2, 1!
0: Na. Egyébként én azt vettem észre, hogy nem is nagyon beszélnek, amit nem igénylek. Amúgy.
1: Mert tudod, várjál, ránézek. Neked ugye nincs mikrofonod, nincs, köszi, jó van, akkor mehet a zene.
0: Most anélkül, hogy megint az egómat toljám el, azért azt tudnod kell, Zoli, hogy nem tudom, mondtam-e már neked ezt, én nem szoktam nagyon dicsekedni, most így egymás közt vagyunk, most mondom.
1: Hogy, hajrá!
0: Hogy a 80-as évek közepén
1: mondtam már, hogy nem beszélünk
0: a Fészek klubba kellett zenélnem, és magamban rájöttem,
1: hogy... A Fészekről csak segítünk...
0: Ja, nem tudják. Ja, igen.
1: Ifjú művészek klubja, illetve, bocsánat, nem ifjú, nem, vissza. A művészek klubja volt, oda járt
0: mindenki.
1: Színészek, énekesek, zenészek.
0: Sportolók, a vízilabdázók. Igen.
1: Egyébként ez ma még létező klub, csak már nem ez a neve, hanem a Kertész utca, és meg nem mondom, minek Dobutca a sarkán van, és most ott egy latin klub van.
0: Igen.
1: Igen, abszolút professzionális élőzenével.
0: Az jó buli.
1: Igen, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, akkor a feeling miatt el lehet menni, hogy milyen helyszínen zajlottak a felsőbb tízer, majd hát ez hülyeség, mert végül is, de hát mondhatjuk, igen.
0: Hát akkor a krém oda járt, a vízilabda válogatott Zalatnai Sarolta az épp aktuális paliával, érted?
1: Rátonyi Robi bácsi hétfőként a mozit nézte.
0: Igen, meg ott snapszeroztak az Alfonzó, meg az összes többi, tehát nagy művészek is, mindenki, igen. Meg mondom,
1: volt
0: az akkori aranyifjak is.
1: Volt klub élet, magyarul.
0: És ott én ott rájöttem arra, hogy itt ne szerepeljek, itt nem kell, ezek nem kíváncsiak, ők szerepelnek, meg egymást hallják, és unják már, nem kell a szereplés, és én ott elsőként elkezdtem keverni, és nem beszélni, és nem tudom, ez a 70-es évek, mert a Curtis Blow akkor jött be a Christmas Rapinnel, akkor én voltam az országban szerintem az első DJ, aki
1: második,
0: nem beszélt.
1: Jó, a második,
0: aki nem
1: jó,
0: beszélt. A te is, te beszéltél, ne beszélj. Ne beszélj, beszélt. De jó, mindegy, én csak ezt mondom, hogy a elsők között akkor így, amiről tudomásom van, hogy én visszavonultam hátra, és azt mondtam, hogy beszéljen helyettem a zene. Ha jó a zene, nem is nagyon kell beszélni szerintem.
1: Hát ebben annyi, azért van tökéletesen igazad, és mondhatnám azt is, hogy nem csak úgy igazad van, hanem hogy ténylegesen igazad van, ezt alá is fogom már is ebben a szent pillanatban támasztani, ha sikerül.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Most kivételesen, amit megbeszéltünk, azt félreteszem. Kérlek tisztelete, csukd be a szemedet most, jó? És úgy hallgass.

0: breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose. But these here breaks to rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up!
1: Hát drágáim, ez Mr. Curtis, hogy ha már az imént mondta, gyorsan itt undok módon a háttérben rákerestem erre a variációra.
2: Hát képzeld el, hogy ez a vendégeim úgy köszöntek annak idején egymásnak, hogy ho ho.
1: Jó, csak azért tettem, mert meg gondolom, és láttam az arcodon, hála Istennek tudtam egy picit egyszer legalább ma meglepetést okozni, hogy azért még vannak srácok, akik jól hozzányúlnak, és ezt nem lehet elrontani. Óriási, én világéletem azt mondtam, hogy úgy mondtam mindig, hogy ha ebben a pillanat, nincs ebben a zenében síp, dob, nádi, hegedű, ebbe kongázza, de figyeld! Meghagyják az eredetét.
2: Nézd meg azt a gitárt az alatt a szólót.

Fondo. Hányba volt ez, Zoli? 79 körül.

0: Gondoltam, megkeresed.
1: Nem.
0: Gondoltam, hogy a Google-ba beütöm, és akkor gyorsan megnézem. Mindegy, nagyon-nagyon rég volt.
1: 79
0: körül. Hát, és az első igazi klasszikus break.
1: Az karácsony. Nekem megjött az aznapi új szilveszterre a karácsony. Ez a Christmas rapping, és az akkori karácsonyi rapping nekem kis késéssel szilveszterre megjött.
0: Helyes.
1: Nagy lemez.
2: Most megmutatjuk, ki a legnagyobb.
0: Hát azt nem tudjuk megmutatni, ki a legnagyobb, de beszélünk a legnagyobbakról, beszélünk a legkisebbekről.
3: Most megmutatjuk, ki a leghosszabb.
0: Hát drágáim, ma nem ilyen zenék szólnak, egyébként szokott lenni élőben. Mindenféle legjobbtól a legrosszabbakig.
2: Kiderül,
3: ki bírja legtovább a...
0: Minden zenei kategóriához hozzányúlunk, legyen az reggaeton, slágerzene, funky zene, vagy bármi. Viszont a mai napon a klub életről fogunk beszélni. Vendégem a mai napon Fischer Gabi alias DJ.
1: Engedd meg, Zolikám, hogy egy picit átvegyem azt, hogy kérésem, hogy kicsit váltanék, hogyha már hajrá. Valami zenémet, zene, kedvenc zeném közül be, hogy az én a lírai zenék között is nagyon szívesen szörfözgetek, és hagyom, hogy a szívem megszólaljon.
0: Csak nem a Don Williams-re gondolt.
1: Hát neked ördögöd van. Hadd mondjam el, mielőtt elindított, hogy ez annyira sikerült ezt a zenét. Erre nyújtottunk edzés végén, mindig, sokat legalábbis, és volt ott jött össze egy pár, és az esküvőjükön a bevonuló zenéjük, ez a Don Williams dal lett, aminek az a címe, hogy I Believe.
2: A zene és infomániások rádiója. És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
0: Ez nagyon a 60-as éveket idézi.
1: Ez nagyon, ez egy country zene. Klasszikus country.
0: Én most bevallom, hogy Dunston sincs, soha nem hallottam ezt, úgyhogy akkor most
1: hallgassuk meg.
0: Fogjuk be a szánkat. Don't believe in superstars, organic. Jaj, de hogy is nem, most már megvan, nem áll.
1: Meglepődtem volna.
0: Nem, most már megvan.
1: De hadd hallgassák ők is.
0: Jó. Nem érde, ki, valaki van itt?

0: Hát bizony, bizony.
1: Azért megszólalt a romantikus lelked, ezt majdnem végig
0: hallottad. majd mindjárt mondok valamit, csak előtte van egy fontos feladatom.

0: mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: És velem szembe Fischer Gábor, viszont a következő gumizene, amire beszélni fogunk, nem volt véletlen, hogy ezt választottam. Perez Prado és népi zenekara, és a latin zeneben minden benne lesz, ami csak szemszájnak, de inkább fülnek ingere, és akkor rád reflektálva, mondtad azt, hogy a szentimentális pillanatom előjött, nem tudom, mit jut eszembe, és ezzel remélem senkit nem bántok meg, bár szerintem már valamelyik adásban erről egy-két mondatot ejtettem, hogy nem csak azért, hogy változik a világ, illetve változik a klub, a zenei élet, meg a klub élet, de én erre nem vagyok sem büszke, nem is szégyellem, semmi ciki nincs benne, én nem nagyon néztem még soha egyetlen egyszer sem végig egy pornofilmet. Belenéztem. Miért?
2: Hamarabb végeztél.
1: Nagyon szemét vagy. Tíz volt. Most már megbocsátunk mindenből. Nem,
2: az én van. Én szoktam tovább nézni.
1: Na jó. Azt akartam ebből kihozni, hogy és akkor mindjárt meg lesz az összekötés a pornofilm meg az iménti zene között. Tehát, hogy az van, hogy érkezik a filmesztelen kertésznadrágos kertész,
2: becsönget. Tirol is.
1: Igen, ez kb. 2 másodperc, így indul a film. Kinyitja a lenge öltözetű MILF az ajtót, és a következő másodpercben már minden rendben van, és vadul teszi a dolgát a fiatalember. Igen. Azaz, nincs előjáték, nincs szex, nincs utójáték.
2: Hát ez csak szex van, de szex az van.
1: Ez nem mindig
2: a szex, de a szerelmeskedés az más.
1: Jó, azt akartam kihozni, ez az iménti zene abszolút, ahogy megszólalt, és felismertem, és rögtön egy pillanatra becsuktam a szememet, és elképzeltem magam elé az éppen aktuális
2: jódízza a szeretkező embereket.
1: És igen. És na, jól megy a frozba. Na jó, ha már ki...
0: A zene és infomániások rádiója. Nem akarja abba hagyni.
1: Hát nem is hagyjuk abba, hiszen még csak 50 perc, 49.37, 49.39, 40.41 másodperc. Tehát 49, majdnem 50 perc tart még ez az adás, van még egyszer ennyi van hátra. Hányatotásaitok nem ért véget, itt ülően szembe Fischer Gábor barátom, aki szétrögte az agyát rajtam, jobbofásodott, de nem baj, még jön kutyára tész. Jó, hol tartottunk akkor?
2: Hát, hogy én azt mondom, hogy sok helyen tartottunk, én oda kanyarodnék vissza, hogy a
1: mikrofonhoz.
2: Igen, például a mikrofonhoz. Az se árt, igaz? Na, tehát, hogy a mostani klubélet, hogy miben más, mint a régi. És azért azt figyelni kell, hogy a körülményeket, mindig a körülményeken, kontextusom múlik. És
1: a múltkori adásban is tudtam kimondani, ezt kérdezel.
2: Akkor én ott akadtam el, ahol te annak idején. Na, majd a következőben lehet, hogy én is ki tudom mondani. A lényeg az, hogy a körülmények sokat jelentenek. Tehát rengeteg infó jön a fiataloknak, és ők pedig élmény éhesek. Minél rövidebb időn belül, minél nagyobb élményt kapja.
1: Lásd a TikTok.
2: Az, tehát, tipikusan igen, az.
1: Mert, de várja, a TikTok is tehet erről, mert ők felfedezték a fiataloknál az információt.
2: Így van,
1: és ez
2: zseniális
1: ezzel,
2: volt.
1: De ezzel még jobban lehúzták a dolgot.
2: Ez egy külön műsort, így lehet erről beszélnünk, de egyébként én azért szeretnék ide visszakanyarodni, mert ne kerüljük már meg ilyen szemérmesen azt a meglévő problémát, hogy vannak cuccos bulik, és vannak alkoholis bulik. És az egyiknek a közönsége ilyen, a másiknak meg olyan. És ugye a cuccos bulikról hadd beszéljek már egy kicsit, mert ennek a, ahogy ez lejátszódik, ennek a folyamata azért jó, hogyha mindenki számára talán egy picit tisztul, hogyha elmondhatom. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki első alkalommal bedob egy techno bulin, vagy egy rave partin. Egyébként ott is milyen érdekes, hogy milyen különbségek vannak a nappali buli és az éjszakai buli, vagy az after-ök között. De ez egy parti világ, ahol ugye vannak fesztiválok, vannak karneválok.
1: Nekem az a meggyőződésem, hogy a fesztiválok ölték meg. Első pontban ők tehetnek róla.
2: Igen, erről is tudnunk beszélni, amíg azt a dolgot hadd tegyen nagyjából tisztában, hogy az én fejemben ez úgy áll össze, hogyha lemegy egy fiatal, mondjuk 18 éves kislány, soha életében nem próbált semmit, és ott van egy barátnője, és jó fejség az, hogy mindenki bedob egy extazi tablettát, és ő még nem próbálta, nem akar kilógni a sorból, soha nem tudta mi ez, bedobja, megissza az italt hozzá, és egyszer csak valami csodálatos bum jön az agyba, és olyan fajta euforikus szeretetérzést fog megérezni, amit a tudatalattia ismer csak, ő a tudata még nem, és az valami olyasmivel találkozik, mint mit tudom én, egy férfi az első orgazmus után. Tehát, hogy valami olyan jellegű nagy agyi orgazmust él meg, amit meg kell ismételnie. És megismétlik, és megismétlik, és a jel, amit kapott az agy, már nem reagál úgy rá, mert már védetté válik. És egy idő után, nagyon érdekes dolog, mondják, hogy nincsenek elvonásik, de lesznek elvonásik.
1: Ezt úgy mondom, még a stimuláló szer.
2: Így van. Lesznek elvonásik, ha más nem, a pszichológiában. Tehát nem fiziológiailag, nem a teste fogja kívánni, a prati dolgok nagy része testi függést nem okoz, de pszichés függést fog okozni. És az az ember, aki a normál fizikai életében nincs erős entitása, nincs erős jó képe az itteni világról, az rögtön veszélyeztetett, mert az már menekülésképpen a mostani ő számára nem jó, kényelmetlen életből, egyszer csak ki akar törni, és ez
1: empátia, szavasz.
2: És vége, és egy idő után már csak azért használja, hogy valami változás legyen, mert itt neki most rossz. És ez a módszer önmagában harapó kígyóként nem fog tudni kitörni, nem fog tudni kitörni önerőből. Rengeteg tönkrement élet kezdődött ezzel. Tehát én azt mondom, én megmondom őszintén, kipróbáltam egy-két dolgot életemben, és hál' Istennek nem lettem még pszichésem sem függőben, pedig voltak nehéz időszakok, de megvoltak a segítségeim. Mi volt az egyik első számú segítség? A zene. A második számú, vagy nem biztos, hogy másik, egyenértékű a sport. És hogyha mindez nincsen...
1: A sport viszont, bocsánat, beleszok, a sport az azért fontos, tegyük azért hozzá, hogy azt a tudatalatti feszkó, ami benne van egyéb okok miatt, ezeket a sport és az erőfejtés levezeti.
2: Meg azokat. A sport endorfint termel, ugyanúgy endorfint majdnem, mint az extazi, és ugyanolyan boldogság érzeted van egy jó edzés után, és egy a legegészségesebb drog a sportolás.
1: Hát ezt akartam elmondani. Ha valaki, akkor ezt pont te magadról elmondhatod, mert azért egyébként hány évet csinálod ezt a Gírja Fittet?
2: Most már 20.
1: 20 éve.
2: Azért ja, az 50 kemény. Évesen kezdtem. Most vagyok.
1: Nem, de komolyan, tényleg, higgyétek el, kedves hallgatók, nem látjátok, tényleg alig 100 és 120 között látszik. Tehát de semmi.
2: Mit is szól?
0: Most megmutatjuk, ki a legnagyobb. Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: A monológunkhoz adunk egy hangyányi kontaktot, hogy mit kell továbbiakban csinálni, és hát kétségtelen, akármennyire hiszitek, akármennyire nem, ez egy sztárcsávó.
2: Kiről beszélsz? Néztem magam mögött, de nincs senki.
1: De azért, mert rád mutattam, ez nem az Edwin. Ez az Edwin Starch.
2: Jaj, én hülye még azt hittem, hogy rólam vajszom.
1: Pedig már. Szóval, drágáim, akkor folytatjuk a közös beszélgetésünket egy hangyányi zenével. Hajszál pontosan, ez egy 7 perc, 10 másodperces dallam, de nem játsszuk végig. Kicsit ízelítőt a klasszik funky korából, Mr. Edwin Starch és a Kontakt, és addig mi egy picit beszélgetünk négy szem között.

0: A rádió kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára. Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatókért.
0: A zene mindenkié, már a tiéd is.

0: igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenki.
3: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
4: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
3: A kedvenc rádiódban.
1: A zene mindenkié.

0: Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: Valamint Fischer Gábor még mindig velem szemben. Már gondolkodtam azon, hogy a stúdiót hát ha látható lenne. Egyébként tudjátok, az az érdekes, hogy a technikai felszerelésünk már megvolna a podcastekhez. Néha napján csinálunk is egyet-kettőt. Itt valójában a klubélet és a befordult, begyökösödött embereknek az egyik okozati összefüggése. Hogy bizony az emberek, furcsa, te sem fogod elhinni, voltak vendégeink, és ugye ki akartuk tenni élőbe a Facebookra, mert megvan a technika hozzá, be tudnánk kapcsolni a kamerát, és hát ő nem szeretne. Hát mondom, te közismert ember vagy, te színpadon él, hát ő már nem szeretné, mert hogy ide a nőről beszélek, hát persze, mert hogy itt most meg úgy nem úgy készült, a másik nem úgy öltözött, szóval itt a stúdióban hajszál pontosan...
2: Hozzám kéne az ilyeneket küldeni beszélgetésre, havi 20 ér, vagy alkalmi 20 ér.
1: Na várjál, én elgondolkodtam, itt most, drága kedves hallgatók, most bevallok nektek valamit. Azért hívtam meg a Fischer Gabit, hogy majd jó, engem is most kiderül, hogy 20 ezeret kell majd fizetnem ezért. Hát ez az ingyen reklám, nem baj, mondjuk el a Life 1-ben, hogy hol vagy, azért most még erre nem beszéltük.
2: Ennyit lehet beszélni.
1: Bátran lehet, én megengedem.
2: Hát figyeljetek, azt mondja, hogy...
1: Mármint most hallgatok, mondom, hogy ha meg akartok győződni a Giria Fit szélsőségeiről, nagyon-nagyon könnyűnek tűnik, és aztán a későbbiekben nagyon könnyen fogjátok venni az akadályokat, mert meg fogtok edződni szó szerint.
2: Ezzel... És elvonási tüneteitek lesznek, hogyha nem csináltok
1: vagy pedig
2: tovább.
1: Vagy pedig, amit addig használtatok, azokat nyugodtan félretek.
2: Az így van egyébként.
1: Tehát akkor nem lesz szükségetek azokra a dolgokra, úgyhogy azok a tünetek pozitív értelemben fognak rátok hatni. Giria Fit, írjátok be, nézzetek utána, és hogy hol tudjátok mindezt, és mikor?
2: Life 1 nyugati és Sugar Fitness, a hét minden hétköznapján.
1: A nyugati pályaudat, tegyük hozzá, mert hallgató nem, tehát a nyugati
2: pályaudat. Life 1 nyugati, az a Volt Sugar első emeletén, a nyugati pályaudvarral szemben. Ugye van az óra, és ott már lehet látni fönn az emeleten.
1: Igen, igen.
2: Az a Life egy nyugati konditerem.
1: Konditerem.
2: És a Sugar pedig
1: az a sugár
2: üzletközpont legfelső szintjén.
1: Ősvezértér.
2: Így
1: van. Pontosítsuk, hogy...
2: Így van. Az órarendet megtalálhatjátok, Giria Fit. Szeretettel várunk benneteket. Aki le akar szokni a cuccról, ajánlom.
1: Egy héten hányszor volt itt, ott, amott, hány órától?
2: Azt mondja, kett csütörtök este 6-kor a Life 1 nyugatiba, illetőleg szombaton 10-kor. A hétfőn ott két edzést is tartok, mert tele
1: van. Na, ezt már nem fogják megjegyezni.
2: Szerda, hétfő,
1: jó,
2: szerda.
1: Menjenek
2: tovább.
1: A két óra.
2: Gyertek, Giria Fit.
1: Két helyszínre keresetek rá. A te neved is fel lesz ott tüntetve, és célirányosan hozzád akarnak menni, ezeknek a honlapokon meg fogják találni.
2: Van, időben jönnek, óra előtt szóljanak, hogy első alkalmasok, mert
1: különben meg fognak dögleni.
2: Igen, majd pújítok.
1: Nálatok pontosan ugyanaz van, mint az első ember, aki kimegy Székelyföldre, főmér a havasokba, és akkor megadják neki a tanácsot. Figyelj, ha medve jön szembe, ne fuss, úgyis megdög lesz. Úgyis utol él.
2: Na, hát ez ilyesmit talán, de ne féljetek, jó lesz. Na, úgyhogy ennyit, és akkor még csupán annyit akartam mondani, visszakanyarodva erre a cuccozás világra, hogy azért... Nagyon álszent dolog ez az alkohol dolog. Tehát itt azt nézem, hogy megmondó emberek is viccesnek veszik azt, hogy itt megisznak nem tudom mennyit, meg ott mennyit, és ugye azt mondják, hogy egy kevéske az nem árt, sőt, egy kicsi bor esténként nem árt, sőt, egy kicsi vodka...
1: Sört.
2: Igen, ez...
1: Sört.
2: Elszólás, amiből kiderül, de hogy mondjam, a drogokkal szemben az maga a drog szó már egy bűn, az bűnt jelent. És anélkül, hogy ebbe elmélyülnék, én nem hiszem, hogy általános érvényben ezt így ki lehetne jelenteni, és hogy ezt kriminalizálni kellene, az a jó megoldás. Az se jó, hogyha legalizálják, én ebben nem tudok okos lenni. Minden esetre ez egy meglévő probléma, amit állami szinten is tudom, hogy kezelni kell, és megoldást én csupán azt tudnám mondani, hogy sportolni, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor segítőt keresni, mert nagy bajban az ember egyedül magát nem tudja kihúzni a hajánál fogva. Kell egy valaki, aki megkérdőjelezés nélkül, kritika nélkül együttérezve meghallgatja az embert. Nem megoldja helyette a problémát, hanem van valaki, a aki rám kíváncsi, és meghallgat, és nem ítélkezik fölöttem. És higgyétek el, ha van egy ilyen, az egy nagyon komoly mankó ahhoz, hogy a gödörből elinduljatok fölfelé. És hogyha egyszer a gödörből kijutottál, másodszorra nem mész bele, mert már az lejtő elején érzed, hogy abba az irányba visz, és el tudsz még kanyarodni. Higgyetek nekem, ezt szívből mondom.
1: Ezt hagyján, de ez most ez egy nagyon szép és csodálatosan megfogalmazott kis pár perc volt, úgyhogy erre mély levegőt fogok venni, meg zenét adok. És ha elmondod, kiről van szó, akkor mindenkinek jobb lesz.
2: Mármint, hogy ki a zenér? Ki zenér?
1: Ez az Isaac.
2: Isaac Hayes-re, persze, hogyne már, megköszönt, még ugyan a hangja nem, de az előjáték az, tudod, az előjáték nagyon fontos.
1: Jó, akkor ezt 4 percben meghallgatjuk, és folytatjuk a beszélgetést. Itt hagyjuk abba. Illetve innen folytatjuk, bocsánat.

0: Hát drágáim, ez volt Isaac Hayes, vagy Hayes, vagy Hayes?
1: Isaac.
0: Jó, ez egy nagyon magas kvalifikáció zene volt, hiszen a dal címében is benne volt ez a high, meg a quality, meg stb. Viszont 1 óra 10 perce tart hányatatásaitok, még van 50 perc, és a fő téma ma nem is csak és kizárólagosan a klub élet hanyatlása, hanem ezen keresztül, és a vendégem, pontosabban Fischer Gabi vendégemen keresztül kaptatok, én már úgy érzem, hogy átmentünk egy kicsit ilyen lélekmosoda című fejlesztő, gyakorlati, ja és várjátok, ingyen van, várjátok, tehát ez egy ingyen konzultáció, vagy hol szólt a konzultánsként, igen. És ad nektek olyan tanácsokat, olyan információkat, amivel az éppen aktuális nem jóból ki tudtok mászkálni.
1: Így van.
0: És viszont még nem hallottam tőled egy abszolút apró javaslatot, most tegyünk mindent félre, amit eddig gondoltál.
1: Igen.
0: Mi számodra, vagy szerinted mi lenne az a megoldás, amin ezen változtatni lehetne? Te tudjuk, hogy az emberi élet, a jelenlegi életforma az rányomja a bélyeget mindenre. A jóléti társadalom, a ki, ha nem én, és a többi, stb. Stb. De mit gondolsz, te, ha lenne egy klubod most, és lenne hozzá pénzed. Egyébként vannak olyan barátaim, akik csak innen üzenem, akik hallgatnak, és név nélkül van pénzed, gyere, nyissunk egy klubot. Tehát mi bajunk lehet? Na, százszónak hát, is egy a végén. Mit csinálnál? Milyen, hol, először is várjál, hol lenne az a klub, hogy rendeznéd be belülről, milyen bárpult lenne, hány fős lenne, milyen lámpákat szerelni be?
1: Hát
0: milyen...
1: akkor először is, ha egy klubot meg akarsz csinálni, vagy bármely vállalkozást, akkor egy fehér falra függőlegesen írd föl magadnak nagybetűkkel, hogy polc. A P betű plan, az O betű organize, az L betű leading, a C betű control. Ha ebből bármelyik nem oké, föl fog dőlni a vállalkozásod.
0: Lefordítom magyarra, kedves hallgatók. Ha okos vagy, jó megy. Ha nem, akkor... hát ha használod az esetet... Jó.
1: Igen. Nem, szóval, hogy nem erre voltál kíváncsi.
0: Nem mindenki tud oroszul, tehát most itt mondtál ilyen különböző
1: jó,
0: szavakat.
1: Jó, ez egy nagyképű duma volt, de egyébként igaz.
0: De nem volt nagy, nem, egyáltalán nem volt jó. Nagyképű, mert a legtöbb coachnak, aki ebben a műfajban gondolkodik, dolgozik, és jókat mond, teszem hozzá, azoknál 10-ből 9
1: ezt én találtam ki, ezt is Amcsiból kaptam. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ha én megfáztam egy-két klubba, legutolsó volt a Globroyal Mulató Óbudán, ahol...
0: Miért működik ma is? Miért adta?
1: Nem, az egy biliárd klub is, csak megtartották az én általam vezetett nevet.
0: Hát...
1: Ja, de és kihagyták az E betűt, hogy ne támadjam meg őket, de én nem támadnám meg őket szerzőjog címen, de tök mindegy, de maga, mint koncertklub...
0: Ismerem őket, igen.
1: Igen, mint koncertklub... Azért buktam meg, mert a plannel volt a baj. Uh-huh. Túl kicsi uh-huh. volt.
0: Igen.
1: Tehát nem tudtam annyi embert befogadni, amivel az minden nap más zenekar játszott, azokat ki kellett fizetni. Nem tudtam annyi embert beengedni, hogy egyszeri megtöltéssel ki tudjam fizetni a rezsit, és még maradjon is. Tudnilik, nem volt vendégcsere, hanem beültek, meghallgatták a koncertet, meg rendesen, becsületesen fogyasztottak, és ez még így is kevés volt.
0: És nem fordult meg.
1: És nem volt csere. Igen. Nem volt csere.
0: Nem akarok hülyeséget mondani, mert abszolút nem emlékszem, sőt egyáltalán nem is tudom, hogy milyen zenekarok voltak. Nem lehet az egyébként. És itt azért mondtam neked, hogy csinálnád, mert az első szó, amit mondtam, hogy mit szeretnél, vagy
1: hogy képzeled. Igen, vagy hogyan oldjam meg.
0: Hogy hol? Tehát az első kérdés, ja, hol
1: hát
0: ez lenne?
1: A plan része.
0: Hát igen. Igen.
1: Hát,
0: mert nem mindegy, hogy hol van.
1: Igen. Van olyan, ugye az is egy hiba volt, ugye a Globroyal például akkor ott azon a Óbudán nem volt más hasonló tevékenység. Tehát ha valaki...
0: Ez még a szimból előtt volt. Csak mondom, előtt mindenkinek volt. Mondom ja. Be a hallgatóknak, hogy a szimból, aki hát aztán eléggé közismert hely, azzal szemben van most egy pacsáj étterem, és amellett van a Globroyal nevezető, ami igen. Most már biliárd klub, igen. És ilyen nagyon-nagyon alkalmi rendezvényekkel fönt rész, az még működik, de hát...
1: Amióta elmentünk, az már nem
0: vége.
1: Olyan.
0: Hát, és nem jó embereket hívtak igen. Oda.
1: Hát nálunk minden nagy zenekar, tehát az Orszácki Jackie-t égtől kezdve a Charlie-n keresztül mindenki volt, Keresztes Ildi rengeteget, ők csinálták a Jeff Porcaro emlékzenekart, sőt maga a Jeff Porcaro zenekar is bejött buli koncert után, és beszálltak, mert meghallották, hogy milyen jól zenélnek
0: ezek,
1: és beálltak, és a saját zenéjüket a gitárosaival, meg dobosaival együtt nyomták, tehát nagyon komoly élet volt, de mondom, anyagilag nem jött be. Na most, hogy én azt mondom, hogy hol, akkor azt mondanám, hogy olyan helyen, ahol sok hasonló klub van, nem zavar a konkurencia, sőt. Egymást támogatják.
0: Vagy egy átmegyik egyik a másikba.
1: Van egy ilyen régi zsidó vicc, hogy csinálja az egyik portikáját, árulja és kírja, hogy ilyen akció, meg olyan akció, meg ennyiért adok, meg nagyon jók minden, és a másik pedig csak kirakott egy táblát, hogy bejárat itt a sajátjára.
0: Ezt most megkontrázom.
1: Már nem volt szabad viccet.
0: Nem baj, ez most már megkontrázom.
1: Igen.
0: Az a társalgás csődje egyébként, de nem baj, most nem megkontrázom. Kón haldoklik, és Ráhel lányom, itt vagy? Igen, apám, itt vagyok. És te fiam, én is itt vagyok. Te, és ki a büdös franc van a bútban?
1: Szóval... Hát nekem azért zsidó vízben nem tudsz újat mutatni, jó. De jó.
0: Jó, eresszük el.
1: Így van. Jó, tehát az a fontos, ugye ebből a szempontból, hogy valami zvigadó negyedbe legyen. Ott ugye megvan a környezet is védve, tehát hogyha zvigadó negyed feltételezzük, hogy ott nincs annyi lakó, mert elve oda teszik ezeket, és akkor nincs ilyen probléma, hogy hangos a bulizás. Tudnak egyikből átmenni a másikba, mindenki tudja, van ott frekvencia, kész. Az, hogy milyen zenét és milyen jellegűt csinálnék, én azt hiszem, hogy keverném az élő zenét és a diszkósra. Gyerekek, itt Magyarországon azért például nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy úgy indult el a cintulaféle vonal, hogy a Tibikénk, imádott Tibim, és ott a mesterem, a zenekarok előtt úgynevezett elősót csinált. És olyan profi módon, azzal az orgánummal, azzal a személyiséggel, olyan bulit csinált, hogy néha a zenekaroknak is össze kellett szedniük magukat, hogy tudják ezt a szintet tartani. És akkor erre jöttek rá, hogy hoppá, hoppá, ez a Keresztes Tibor, ez megáll önállóan, és akkor elkezdett saját bulikat csinálni, általában vendéglátókból átalakított diszkó lett, és ez a vonal ment. Na most én ugyanígy összehoznám az élőzenekart, meg a diszkót is. Tehát előtte,
0: minden körülmények között, és ráadásul most, hogy az AI, tehát a mesterséges intelligencia elterjedt, és úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon brutálisan előre tölt, most nem csak 100, meg 1000, meg 10 millió nagyságrendben születnek napjainkban a dalok, és csak a cintulára visszatérve, meg arra a koncepcióra, ami akkor elindult automatikusan, tehát senki nem egy előre megtervezett apropóból csinálta ezt, ez így alakult. Egyébként mellette még nagyon sokan voltak, most nem emlékszem, hogy hogy hívták a srácot, a Városligetbe diszkozott, és napról ugyanaz, tehát ha 12 óra 20 perckor mentél be hozzá, tudtad, hogy mit fog játszani. Perce pontosan mindig ugyanaz játszotta, nagyon jól játszotta, teszem, vagy ott volt például, és most kivételesen semmilyen hátsó szándékom nincs, de muszáj vagyok, mert beszéltem el az imént telefonon egy pár perccel ezelőtt, és nem lehet elvenni, tehát hogy valaki tett valamit az asztalra, tudatosan, véletlenül, úgy alakult, lényegtelen, tett az asztalra, itt van például, tudom, hogy a Rákász Béla hallgat minket, a Béla akkor is tett, még akkor is, hogyha a fehér kesztyűt az apjától vett el, meg a sarkát, ez mindegy. De olyat csinált, ami akkor van egyedülálló volt, és az működött, és jó volt. Az embereknek feltűnt az, hogy itt valaki nem csak zenét szolgáltat, hanem ad hozzá pantomimezet. Jól csinálta meg, hát a mozgásával kicsit baj volt, hát reméljük, hogy hallgat minket, vagy nem.
1: Én már akkor is pantominoztam, és nem voltam irigy rá, mert az ötlet, hogy ő azt csinálja, az övé volt, és az tök jól is csinálta.
0: Le fogja harapni a fejemet, de tudomásom szerint a Balatonföldön a Bob volt, aki először nem ilyen eszközparkkal, nem ilyen intenzivitással, de lényegtelen, amit ő csinált.
1: Az egyén is jó volt, és működött. Abszolút.
0: Most már azért...
1: Nekem bejött.
0: Már csak csajozni járunk vele. Jó, az akkor volt. Tehát ott tartottunk, igen, hogy egy egyedi dolog. Igen, abban igazad van, hogy a zenekarral összekötve. Tehát valami plusz legyen.
1: Én ezt csinálnám. Ezt azért nehéz anyagilag összehozni, mert egy zenekar, ahány ember, annyi gázsi, műszak, technika, tehát azért összetett dolog ez, és ráadásul egy akkorát csinálnék, ami ki kell számolni, ez matematika, ki kell számolni, hogy ha megtelik egyszer a helység, az már ne legy, az már vesz, ne, tehát valami nyereséget hozzon. Ha van cserélődés, az már extra. És hogy legyen cserélődés, én csinálnék leültetős részt, meg tombolós részt.
0: Most muszáj megint beleszólni. A hallgatóknak mondom, tehát akik bulizni járnak el, egy nagyon fontos szempont, amit te is kívül hagytál, számításon kívül, meg én is. Nekem most jutott eszembe. Igen. Tehát ott tartunk, hogy nem fordul meg a
1: közönség.
0: Okay. Az a baj, és én ezt nem is értem a klasszikus vendéglátósokat, hogy miért nem tudták kibulizni maguknak, hogy ne legyen éjjel-nappal nyitva a közért. Tehát az, hogy ők ott betermelnek, nyilván, mert nem annyiba kerül az ital, tehát előtte már, és nem véletlenül tolódott el 11 meg éjfélre a nyitás, mert előtte otthon megvacsoráznak, találkoznak a haverokkal, az összes közértet végigjárnak, before party van piába, de ami ennél még sokkal, de sokkal rosszabb, hogy ők azt nem tudják, hogy attól, hogy egy diszkó tulajdonos kinyitja az ajtót, még nincs ott senki, már 150 ezeret, minimum 200-at kidobott.
1: Nem is érdekli őket.
0: Mert hogyha kinyitod az ajtót, bekapcsolod a lámpát, a személyzet, bemegy kifizetni a személyzetet, tehát még egy forintot nem kerestél, de már van 200-es kiadásod. Mondtam egy számot.
1: Nagyon nehéz meccs, mert ugye a fesztiváloknál most mennek abba az irányba, hogy kicsit lejjebb viszik az árakat, viszont óriási tömeget fogadnak be.
0: Hát de, mert olyan helyszíneken csinálják, és ezek a food truckos őrültek.
1: Tehát az üzleti,
0: street foodosok.
1: Üzleti részét nagyon jól át kell gondolni. A művészeti, vagy amit nyújtunk, ugye az alap, hogy a vendéglátás ne legyen rablás. A másik pedig az, hogy most manapság úgy lehet csak üzletet nyitni, hogyha kifelé, a világ felé, a főnökség felé egyértelműen látszik, hogy szűrjük a drog terjedését. Nagy a területen belül.
0: Ópóság, majdnem mondtam valamit.
1: De meg kell tenni, ha életben akarsz maradni, mert bezárnak. Ez egy buta dolog.
0: De ez csak az elmúlt, ez csak mostani, a jelen pillanatban.
1: Ez mostani.
0: De ne politizáljunk, mert
1: Nem akarok, csak ezt figyelembe kell venni.
0: De ez el fog múlni. A választásoknak
1: remélem,
0: vége van.
1: Remélem.
0: Hidd el, a választásoknak
1: jó,
0: vége lesz.
1: Ennyit erről.
0: Igen.
1: Tehát akkor én a most nem nyitnék klubot magyarul.
0: Hát most ebben... Jó, viszont higgyük azt el, hogy amit te mondtál, annak van valóság alapja, és hát tapasztalati szinten. Mind a mellett van ennél sokkal fontosabb dolog is.
2: Garantált szórakozás zenei oázisokkal. Régen a slágerekkel, valamint napjaink kedvenceivel. A mikrofonnál a hangfelelős Tóth Zoli. Hangolj ránk te is.
3: I'm a fireball.
0: Hát drágáim, Fireball nem egy tűzgolyó jön, de majdnem, hogy egy tűzgolyó bombaként robbant be anno valamikor a zene palettára, amely azóta egy kicsit ugyan megsárgult, de a hanglemezek barázdái, meg a rádiók megpróbálják megőrizni a minőségét, és hogy fennmaradjon. Arról nem beszélve, hogy ezt a zenét te hoztad.
1: Ezt én hoztam, ezt nem... Elhatárolom magamat.
0: A laidback nem, a tiedét.
1: Ja, de az ez. És akkor tegyél rá, és ez jóvá válik. Várjál. Ebből még jó lesz.
0: Jó, tudom. Csak azért mondtam, hogy így az bevezetőnél még rendben voltam.
1: Hogyan már? A pék. Hát nagyon jó zene lesz belőle. Figyeld meg.
0: Ki mondta, hogy nem?
1: Nem ajánlom. Figyeld.

Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is! Strada Rádió. Okos

0: azt mondja, hé.
1: Hát amikor belép az énekes, hogy tedd vissza, te.
2: Visszafogom, ne aggódj.

0: Európa kedvencei. European Hit Radio.
1: Az első számú rádió.
2: Éjjel-nappal a hallgatókért.

0: Van még a zenéből, de azért gyorsan megkérdezem, nem bírom ki a végéig, hogy hogy a fenébe, hogy a ferdefülbe van az, hogy napjainkban, és most támaszd alá, vagy cáfold meg, nem hallunk ilyen orgánumokat, valamiért nincsenek. Lásd Barry White és hozzá hasonlókat. Tehát ez is ahogy éneket. Tehát, pedig van biztos, hogy vannak hangok.
1: Van.
0: Biztos, hát ez kizárt. De miért nem alkalmazzák? Mert egyszerűen ezek a hangok, ezek, amikor hanggal játszanak, kvázi énekelnek, és nem felüvöltik valamit valahova, és nem csak a stúdióban elkészítve. Tehát ez nem tudom.
1: Az a helyzet, hogy a vízcsepp elvész a tengerben. Nem jut el hozzánk. A vízcsepp elvész a tengerben. Nem jut el hozzánk. Tuti, hogy van.
0: Sőt, nagyon jó.
1: Nagyon sok van.

0: És aztán mindig úgy van, hogy mindegyik, amit hozza felesleges, mert nekem is meg vannak. Mind a mellett pedig én adom mindig a jobbakat.
1: De nem jut eszébe ezt játszani, és utána megkérdezi, hogy miért nincsenek ilyen jók.
0: Várjál, én most arról beszélünk, hogy a rádióadásoknak a mindegyiknek van egy tematikája, ahhoz mérten hozzuk a zenéket. Amúgy, hogyha csak simán egyszerűen én egyedül jópofáskodom egy adásban, akkor mindent, a regitől kezdve, ha kell, egy orosz névdalt lejátszok, ahhoz kötve a poénokat, a vicceket.
1: Ezt tudni kell az, hogy én műveletlen vagyok egy kicsit, mert nem nagyon szoktam rádiót hallgatni, és így nem tudom, nem ismerem a tevékenységedet, csak a személyiséget.
0: Köszönöm szépen, most elvettem tőled a mikrofont, és itt ebben a pillanatban kész. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon
1: jó. Épp dicsérni akartalak, de hát nem. De a magyarul azt, hogy én tudom azt, hogy ismerem a zenei ízlését Zolinak, és úgyhogy ezt a részét én magamban megadtam már, anélkül, hogy megtapasztaltam volna, biztos, hogy így van. Egyébként ez az utolsó zene, amit én hoztam magammal, innentől kezdve
0: van még egy? Igen, van. Nem mondom meg, hogy mi az. Nem, hát majd legyen meglepetés mindenkinek.
1: Ja. Jó, oké, az számomra is az lesz, mert úgy
0: Zoli, hogy került ide?
1: Rád bízom magam.

0: Na jó, hogyha körbe raktuk magunkat mindenféle zenékkel. Van még 30 percünk, van még témánk, tudunk még miről bőven beszélni, szerintem 2097-ig ráérünk, és ez a témakör szinte kifogyhatatlan sajnos. Viszont térjünk vissza még egy pillanatra ahhoz a mondathoz, illetve ahhoz a kérdésemhez, tehát hogy ott tartottunk, hogy jó helyszín, zenekar, de még nem beszéltünk arról, ami hiszem, sajnos, hogy rendkívül befolyásoló tényező napjainkban, hogy milyen italt, mert komolyan végigmész szombaton a körúton, minden üzlet előtt kint állnak nyilván, mert sajnos dohányoznak, kint vannak, és nem látok mást, Coca-Colát nem nagyon látok a kezekbe, csak sört, rövid italokat.
1: Na, ezek a ivós bulik.
0: Hát ez minden? Hát 10-ből 9 az.
1: Nem, a cuccos bulikban általában az ásványvizet
0: is. Azt most eresszük el.
1: Csak mondom, hogy hát az ivós buliknál is.
0: De mit árulnál?
1: Gyerekek, az alkohol ugyanolyan rossz, vagy még rosszabb, mint a könnyű drogok, mert nagy mennyiségben még ártalmasabb is.
0: Sőt, leépít, hát a statisztikát nézzük, most pont a napokban, nem is tudom, valakivel beszélgettem, és utána néztem ennek a dolognak, hát nem véletlen, most használjuk a ChatGPT-t, illetve az AI-t, és rákérdeztem, nem, bárki megteheti egyébként, sőt, mint a Google-ba beütöd, mert a Google-nak is van egy hang felismerő története, bediktáltam neki a kérdést, melyik az ártalmasabb, a drog vagy az alkohol? És akkor elmondta, hogy Magyarországon jelen pillanatban éves szinten hozzávetőlegesen 100-120 ember hal meg a drogtól, és több mint 20 ezeren az alkoholtól.
1: Akkor ez most, így van. Ezt tanulmányaim során is ezt vettük, ezt a statisztikát ismerjük. Így van. Én azt tudom neked mondani, hogy nem rajtam múlik, mint üzletvezető, hogy itt a társadalmi közegen az abszolút az emberek közérzetét a hétköznapján azt kell rendbe rakni, és akkor nem vissza hülyére magát, nem lesz alkoholista, nem lesz drogos, mert a normál életben megtalálja a maga örömét, az egójának megadja a sikerélményt, értelmet talál az életének, és aki ilyen módon éli az életét, az nem fog a bulikon stimuláló szereken múlni, hogy jól érzi-e magát vagy sem, sőt az arányokat is fogja ismerni. Biztos lehet önmagában, hogy nem fogja túladagolni magát, nem fog rászokni. De ehhez az kell, hogy ezt úgy mondja Maslow, egy pszichológus, ha már egy kicsit menjünk eddel vissza, hogy legyél önmegvalósító ember, és úgyhogy Zoli itt megengedett, csak egy picit elmesélem ezt, egy kicsit részletek.
0: Ha közelebb,
1: akkor még

0: hallani is mi? Hát akkor mindjárt lápalázos leszek. Na tehát az van, hogy az ember úgy működik, tehát van az, hogy vannak a tradicionális spirituális vallások, és van a tudomány, meg van a pszichológia. A pszichológia azzal foglalkozik, ami itt a durva földi életben, hogy minél jobb minőségben tud megélni az életedet. Ezt úgy hívja a Maslow, hogy önmegvalósító ember, aki ha fel kell, van motivációja a napjához, mert olyasmivel foglalkozik pénzért, amit amúgy ingyen is csinálna. Vagy van olyan tevékenysége az életében, ami úgy érzi, hogy értelme van. És biztos az saját magában nem függ másoktól, nem akar mindig mindenkinek megfelelni, viszont az egója van annyira szolid, hogy nyitott legyen, integrált legyen, befogadó legyen, elfogadja a más véleményt úgy, hogy a másik szemszögét is figyelembe veszi. És ez a célunk, aki pszichológus, vagy pedig mint mi integrál tanácsadók, azok nem a beteg embert, aki alkalmatlan a normális életre akarja meggyógyítani, arra ott van a pszichiátria, hanem a sérült embereket önmegvalósító emberré tenni. És ha az önmegvalósító emberekből lesz több, és átbillen az a dolog, abba, hogy már ez lesz a minden, mindenki számára normális, akkor ugye paradigmát váltott a társadalom tudati szinten, és akkor nem kérdés, hogy egy klubba a vezető mit kínál, hanem az a kérdés, hogy mit akar az illető magához venni.
1: Az a helyzet, hogy ebben tökéletesen igazad van, és ha hallgatóknak lefordítom röviden, legyen pia, jó?
0: Király vagy.
1: És most kivételesen, mert miért is ne, valami, ami nem hozzád szól, hanem mindenkinek, figyelj. És ha netán-tán valakinek ismerős lesz, akkor ne is csodálkozzatok. Szoktam volt mindig mondani, talán csak a budapesti konzervgyár egyedül ők nem dolgozta fel.

0: ragyogóan jó nap.
1: Légy pozitív és hallgasd a kedvenc dalaidat
0: a kedvenc rádiódban. A zene mindenki.
2: Ez a Prisoners. A mikrofon mögött Tóth Zoli.
3: Tóth Zoli.
4: Valamint Fischer Gábor imáron, hát már negyedszer bemondtam a nevedet. Tehát mások ezért buliba szoktak fizetni. Te játszhat már nekem, azt itt van 5000, mondd már be, hogy a Jóska Pistának a születésnapjára küldöm.
5: Én meg ingyen kezellek, mert rászorulsz.
4: Köszönöm, kedvesem. Jó, egyébként az előző monológod az elgondolkodható volt, még akkor is, hogyha senki
5: nem érdekelt, igen, nem baj, hát
4: nem.
5: Elrontottad, engem hívtál.
4: Ott tartottunk, tehát most már eljutottunk oda, hogy hol, megvan a zenekari összetétel, megvan a pia.
5: Meg ott már azt mondtam, hogy én nem nyitnék. Ez volt,
4: az egy más kérdés. Igen? De mit tennél még, ha? Mi az, ami még úgy gondolt, hogy még hiányzik? Tehát van egy helyszíned, van egy zenekar.
5: Nem hiányzik semmi. Szeretetteli emberekkel kell megtölteni.
4: Várjál, állj meg a mondattal. Szeretettel teli, pont, itt nem lépünk, de olyan vendéglátósok
5: jönnek,
4: akik mosolyognak, akik mindig mosolyognak. Mit kérsz? Tehát szóval a mai bemegyek étterembe, bárhova, 100-ból 90 pincé. Mit hozzá?
5: Pedig velem mindig mindegyik kedves, nem tudom, nem lehet, hogy veled van a baj.
4: Én nem járok étterembe, nagyon ritkán legalábbis.
5: Tehát rossz a tapasztalat.
4: Abszolút a mostani 20-30-as pincéreknek nevezett, nem tudom, mi kicsodák, nem mosolyognak.
5: Aha.
4: Nekik van igazuk.
5: Hát nem, hogy igazuk van, csak tudod, az a baj, hogy valamitől ők nem érzik jól magukat a bőrükben.
4: De ez árad. Miért csinálja azt akkor? Ne dolgozzon,
5: mert
4: ott.
5: Mert
4: nem kötelező.
5: Úgy érzi, hogy nincs más lehetősége.
4: De van, menjünk köművesnek, most mondtam.
5: Attól még szomorú.
4: Még jobban, de talán. Jobban keresne talán.
5: Nem, egyébként így van. Igen, egyébként van. Így van. Ezt nem tudjuk mi ketten itt megoldani.
4: Nem.
5: Ez csak azt mondom neked, hogy mindig abba az irányba kell menni, hogy valaki merjen tenni lépéseket, egyéneknek szólok, és akkor abból lesz a tömeg, hogy tegyen, mélyen nézzen. Figyelj, Zoli, azt mondom neked, hogy ülj le, és írd le magadban, hogy mi az a három megoldatlan problémád, ami nagyon, nagyon nyomaszt.
4: Jó,
5: amit nem
4: akkor
5: tudsz helyben
4: rakni. Adás után, ami 20 perc múlva lesz, nem mész el.
5: Dehogy nem, ez is kell tartanom.
4: Nem, sehol nem, itt be van zárva az a kulcs nálam, és el fogom mondani neked ezt a három problémát.
5: Ne mondd el.
4: De ezt el fogom mondani.
5: Nem, az tényleg véget nem ér.
4: De biztos, hogy másfél-két óráig fog tartani. Mert olyan összetett. És itt a probléma, hogy amikor valaki valakinek tanácsot akar adni, akkor szerintem csak akkor tudunk adni, és megfelelő jó tanácsot, hogyha annak a valaki, aki nekünk panaszkodik, akkor, amit ő mond, abban az időintervallumban végig ott kellett volna mellettél lennünk, mindent látni, hallani, hogy megfelelő meccsek.
5: Ez terapikus foglalkozásnak hívják.
4: Igen.
5: Ezt kitalálták. Freud kitalálta.
4: És a másik oldalt meghallgatjuk, akkor meghallgatjuk, annak lesz igaza.
5: Igen.
4: Jó, vissza hozzád.
5: Minden esetre ez azért mondom általános érvényben, mert azért mindenki ezt meg tudja tenni magában, és utána meglátja, hogy ezeket a problémákat magában tényleg nem tudja megoldani, vagy kellene neki segítség, és megint csak ezt tudom mondani, mert a visszakanyarodva felszolgálott rossz arcához, hogy valami őt is valamitől ilyenné vált. És ezt kell megtalálni. Önismeret.
4: De a globális problémához megyünk vissza. Azért, mert globálisan valami nem működik, ő ehhez hozzájárult.
5: Igen,
4: többek
5: igen,
4: között,
5: igen.
4: Hogy a klubélet hanyatlik. Vagy éppen most már nem is nagyon működik. Tehát,
5: hát én nem tudom, hogy mostani klubélet nem működik. Én azt mondom,
4: mert
5: hogy
4: nem értesz a zenéhez.
5: Így van, elfogadom. Én azt mondom, hogy átalakult. És
4: de hova?
5: Abba az irány specializálódtak. Techno, drum and bass, funky, eurodisco, rádió egy már belenézést, ilyen salangos muzsika a izén, a Balaton Soundon, rosszabb, rosszabb zenéket hallok, de speciálisan az, és az mindig az, és csak az. És így specializálódnak, és ugyanabból a közönségből kell gazdálkodni. Gondolj bele, hogy a fiatalok azok, akik fizikai szükségét érzik annak, hogy este elmenjenek mulatni. Mi nem, amikorunk, mi csak ácsingózunk, de már lusták vagyunk. Nem megyünk el, tehát a vendéglátós világnak abból a közönségből, piacból, ha úgy tetszik, kell gondolkodni, akik körülbelül állandó. De ha ez a piac felaprózódik, a kis szelet, és egyre kisebbek ezek a szeletek, már nagyon kevés lesz. Nagyon kevés.
4: Tudom, hogy az érdekes, a napokban szintén valakivel beszélgettünk, és na hát hülye vagy pont. Tehát előtted lévő adásban a Steve Kollár, a Kollár Pisti, a Steve a táncos, a Electric Boogie srácok volt a vendégünk. Igen, igen. Majd az adás után beszélgettünk kicsit bővebben, és adás közben merült fel egy gondolat, már nem emlékszem, hogy én mondtam, vagy valaki, most lényeg, te 176-od rangú, de ugyanez a témakör volt, tehát nem volt nehéz ebben a témába, ehhez a témához hozzászólni, és felmerült, és már mindegy lényeg, nem emlékszem, most fontos lenne, de nem tudom neked. Az a lényeg, tehát, hogy Tiri Disco 6-tól 10-ig, dur.
5: Ja, olyat én csináltam régen.
4: De várj, de most csinálni? 6-tól 10-ig. A szülők elengednék, a gyerekek viszont olyan helyszínen szocializálódnak, amiben nem volna létjogosultsága. Így adok, bazd meg! Hát ilyeneket nem...
5: Mint ahogy alábecsülöd. Szerintem ezek korosztály már bőven benne van mindenben. Sajnos.
4: De van az a korosztály még, ahova 6-tól 10-ig eljöhetnének, és hát már azért akárhol nem engedik be őket. Itt gondolok a 15-16 évesekre.
5: Minden esetre egyébként nem tudom, hogy ez a tini diszkó ötlet
4: megállna-e. Elindulna valahol. Hát
5: igen,
4: meg. De hát egy dolog biztos, ami nincs, arra jönnek,
5: hogy
4: nem?
5: Azt kell csinálni, hogy valamilyen közösséghez tartozzanak a fiatalok. Legyen élő a kapcsolatokkal van baj most már, mert...
4: Nem véletlenül működnek-e bizonyos helyszíneken, illetve kocsmákba, presszókba a kvízjátékok.
5: Igen.
4: Tök jó pofa.
5: Abszolút.
4: Ott ülnek csendben, és kitölték.
5: Azt képzeld el, a lányom 24 éves, ezt meg elmondhatom, nem titok. Kérdeztem, hogy mit csináltok este barátjaikkal, mit csináltok este, és mondta, hogy mindenki hoz magával valamit. Én vettem néhány... nem tudom hány darab vásznat és festéket, és kézi munka, de estet tartunk, mindenki vagy fest, vagy köt, vagy rajzol, vagy nem tudom még mit csinál, farag.
4: Ha hétvégén eljössz
5: és
4: hozzánk,
5: szól közben a zene, és
4: holnap eljönnél, oda, ahol a holnap nekünk lesz egy
5: budi. De hadd fejezem ezt a gondolatot
4: de muszáj vagyok megmondani. Egy kocsma van szembe, ami tulajdonképpen nem kocsma, bárki bemehet, és főznek ott. Beállhatsz.
5: Az a másik. Ugyanez. Főznek. Azt is szoktak egyébként, igen, a lányomék, csak azt mondom, hogy itt kialakul egy közösség, és közösséghez való az ember társas lény. A magány megöli, és az internet az nem pótolja az emberi közvetlen kapcsolatokat. És ezt bármi, nem csak klubokban kéne gondolkodni, bármiben gondolkodva meg kéne teremteni. Nagyon jó dolognak tartom a táncházat. Összejárnak néptáncolni, akinek arra van igénye. Én régen néptáncoltam, és marha jó dolog.
4: Most nagyon dűvörög.
5: Hál' Istennek.
4: A latin klubok, szalszások, igen.
5: Kell járni, menjenek, mozduljanak ki, igen. Legyen egymásra való mosoly, mert ha nincs kapcsolatban az ember emberrel, elsorvul a lelke.
4: Erre szoktam azt mondani, hogy az internetnek megvan a sajátos hátulütője, hogy hajlamosak, és már végre valószínű, hogy működik, mert külön nem csinálnák. Tehát, hogy az interneten ismerkednek, úgy, hogy mi az életben nem lát egyik a másikát, felvértezik őt bizonyos tulajdonságokkal, elhiszik, hogy az, és amikor a szemközt találkoznak, akkor minden őrültek háza lesz. És ha már lányok, akkor legyen még egy dal, illetve még lesz kettő. Ez az egyik, és majd még lesz egy utolsó.
5: A Cindy Lauper, ugye?
4: Csak kicsit meseszerű felvel, regis. Igen.

0: Báriások rádiója.
1: És nem akarja,
0: és nem akarja abba hagyni.
2: Hát mi itt tartottunk már egy pár perc ezelőtt, hogy nem akarja vagyni. Lerövidítettem, azaz lekevertem a zenét. Kár volt értem, most már utólag rájövök.
3: Szívtelen vagy azért.
2: Igen, nem, nincs időnk. 12 percünk van, ebben még egy zenének bele kell férni. Most még beszélgetünk, utána jön a zene, aztán egy fájdalmas búcsú, már akinek az lesz, úgyhogy lesz
3: akkor
2: egy
3: akkor még egy mondatot vagy.
2: Nem,
3: sokat.
2: Még van, 12 jó. Percünk van még.
3: Ó, az rengeteg. Ah, ez is sem írtam be, hanem.
2: Hát ez a gumizenék.
3: Ez még ugyanaz. Ez a... Ja, ez az. Az meg. Már...
2: Csokoltatjuk az ORTT-t, majd a számlát megnyújtjuk a büntetés. Nem.
3: Vállalom.
2: Nem, ebből nem lesz gond. Egyébként már csak azért sem, mert szerintem már a magyar értelmező szótárban már benne van ez a szó is.
3: Hát, durunk például. Gyurunk vagy meg?
2: Dürüm.
3: Gyurunk.
2: Na jó, térjük vissza a komolysághoz, hogy ami hát nehéz. De... Tehát akkor azért azt már megbeszéltük, hogy helyszín, zenekar, igen. A közösség.
3: És társadalmi háttér.
2: De azért az nem egy utolsó szempont. Ez, amióta Puskin megírt az Anyegint, azóta sok minden múlik azon a dolgon is, hogy már pedig lenne...
3: Milyen Anyegin?
2: Anyegin nem múlik a dolog. Anyegin. Ezért a társadalmi háttér valóban bejátszik. No, de akkor
3: de most... Nem a gazdaságira gondoltam.
2: Nem, hát én arra. Ja,
3: a mentális háttér. Ezen lovagolok mostanában.
2: Hát nem véletlen, mert nemrég végezted el ezt az egyetemet, és hát onnantól kezdve lehet rád kétféleképpen nézni.
3: Ki ez a barom? Igen, ez a többség.
2: Vagy, hú de Istenem, én is megcsinálnám. Jó, azért tegyük hozzá, nem egy olcsó játék volt, úgyhogy zsebbe kellett nyúlnod, gondolom.
3: Megérte.
2: Hát, innentől kezdve nincs rövidről beszélni. Ja, tehát az ember, amikor valamit meg kitalál, lásd bakancslistát és a többit, akkor ott nem az számít, hogy most hogy meg kell teremteni, meg kell próbálni, aztán jó napot. Jó, nyilván ahhoz el is kell odáig jutni. A kérdés az, hogy milyen mélységekben, milyen magasságokban jár az ember. És a kettő között meg tudjál találni azt a biztos középutat, amit hát normális körülmények között én azt mondom, és azt vettem észre az életben, hogy olyan 25-26-tól 45-ig, 50-ig maximum. Ott kell mindent megteremteni, ott kell mindent megoldani, előtte még senki vagy, tanul, stb. Utána meg már nem annyira.
3: Igen, tehát ez
2: eltűnnek a kapcsolatok.
3: Ez úgy működik, úgy látom, hogy először is az alapvető életfeltételeket meg kell teremteni. Buddha is egy hercegi családban származott, megélhetési gondja nem volt, így hogy elmélyülhetett magában. Az, ha valaki minden nap küzd a megélhetésért, a túlélésért, az nem fog tudni elindulni a megvilágosodás útján. De tudom, hogy nem is ez a cél, hogy megvilágosodjunk, de kell egy alapvető megélet. Az van egy időszak az ember életében, amikor ezt meg kell, hogy teremtse. Ez így van, ahogy mondtad. Ugye az iskolából kikerülve 20-25 évesen, attól függ, milyen iskolát végeztél, meg kell teremteni az egzisztenciádat. Amikor is, és akkor még ugye jön a család, gyerekfelnevelés, az kitolódik 40-50 éves korra. Ekkor jön az egzisztenciális krízis, amikor elvégeztem a feladatomat, és most mi van? És ott áll, hogy mihez kezdjen közben, az életével.
2: És közben változik a világ. Tehát
3: közben eszeveszett mód változik, és azt a változást nem biztos, hogy úgy éltem meg, ahogy kellett volna.
2: Nem ezerből, hanem 1 millióból 999.
3: Ez itt egy nehéz, krízisos időszak. Én azt mondom, de azt tanítják nálunk a suliba, hogy ez a krízis szükséges a tudat fejlődési lépéséhez, hogy egyet emelkedjél. Kell egy krízis, az sajnos a sötétség nélkül nincs fény. Tudni kell.
2: Ők nagyanyám is azt mondta bezeg az én időmben, a déd nagyanyám is azt mondta, a nagyanyám is, anyám is, mert most én is azt mondom bezeg a mi időkben.
3: Nem mondok ilyet.
2: Te miért nem mondod? De hogy
3: nem, mindennek megvan a szépsége. Mostani életnek is csak másképp működnek a dolgok, és lehet, hogy nem úgy vagyunk már hangolva, hogy ezeket úgy a helyén kezeljük és értékeljük.
2: Találsz abban még valamit, amit úgy
3: amit nagyjából... elmondanék?
2: Igen.
3: Találok. Van például egy alapvető törvény, amit én magamra igaznak tartok, és nem vagyok olyan önző, hát ha másnak is működik, hogy nem szabad semmihez ragaszkodni. Se nőhöz,
2: kösz szépen, de kedves.
3: Senkihez, semmihez nem szabad ragaszkodni, de soha ne add fel. És ez szerint, ezt ráteheted bármire.
2: Hát ez a tipikus, amikor nem azt bánom, hogy mit csináltam, azt bánom, hogy mit nem csináltam.
3: Nem, félreértesz. Nem szabad ragaszkodni dolgokhoz, amik lehet, hogy nem neked valók. De ha véletlenül...
2: Ez önkontroll, úgy
3: hívják. Hát lehet már sokféleképpen, ezt mondom, nem szabad ragaszkodni, nem szabad kész. Viszont nem adjuk föl a lehetőséget, hogy az, amit nagyon, amihez ragaszkodtunk, vagy valami olyan, ami ezt pótolja, bejöhessen az életünkbe. Magyarul nyitottnak kell lenni, maradni. Ez az egyik mondás, amit szerint én élek. És a másik mondás, amit hitek, tehát hit nélkül élni.
2: Az egész világ arról szól. Valamiben mindenki hisz, mindegy mi az.
3: De van, aki azt hiszi, hogy nincs semmi.
2: De hát tehát ő is ateista, hisz. Na, de ő is hisz.
3: Az egy
2: most
3: hit,
2: mondtad,
3: az hit. Egy nagyon erős hit, hát az ateizmus is egy hit, csak éppen az egód nem tudja elfogadni.
2: De minden egyen. Én hiszek abban, hogy a következő mondatod jó lesz. Én hiszek abban, hogy most sokan hallgatják. Én hiszek abban, hogy ha kimegyek, a kocsim beindul.
3: Hát oké, akkor mondom, elmondom neked, hogy szerint, tehát nem szerintem, ezt tanultuk is, hogy működik az ember. Az embernek van egy gondolata. A gondolatból lesz belül a fejében egy vizualizációja, a vizualizáció és a gondolat összességéből lesz egy érzelem, és az érzelem manifestulálása maga a cselekvés. Maga a cselekvés. Magyarul, és itt most nagyon érdekes dolog, a gondolat az energia, melyet kaptunk az a természet erejéből. És a gondolat, az energia, ami egyébként Nikola Tesla már megmért, és létező energia, akkor azt mondom neked, hogy maga a test halálával nem hal meg a tudat.
2: Hát,
3: érted? És ezen lehet sokat, én most kicsit komolyra ment, mondtad, hogy jöjjek ide, és viccesek legyünk.
2: Hát nem voltál.
3: Nem, ezen most nem, de azért ad egy hitet ez a gondolat. Érted?
2: Jó, nézd, az egészen biztos, hogy amit most elmondtál, ennek pont semmi köze nem volt a bukóklubban.
3: Nem,
2: most
3: hát azt mondtad, hogy mit kérdezed.
2: A tudat
3: nem testhez kötött. Maradjunk ennyibe.
2: Hát,
3: én szerintem. És ezen ezért el lehet gondolkodni, és ha valaki ezen elgondolkodik, az már azt jelzi, hogy ott van valami.
2: Tehát, hogyha gyakorlatilag az átkos rendszerben, sőt azt megelőzően, az inkvizíció, ha valakit lefejeztek, akkor a test levált.
3: A test elenyész, a manifestálódott része az lényünknek meg elvész, és a maga a tudat az visszatér a tengerbe. A
2: hát gyerekek, akkor most eljött az a pont, amikor eljutottunk oda.
3: Sajnálom, ne haragudjatok.
2: Nem, most eljutottunk, hogy már én sem tudom, miről. Nem. Jó, túl komolyra vettük a figurát, illetve most már tényleg, akkor próbáljunk meg még egy dal gyorsan lejátszani, mert utána már csak egy fájdalmas búcsú pillanatai lesznek, és ez egy sajnálatos körülmény szerintem. Van két szakállas fickó, én anno valamikor, amikor a 80-as volt egy piros autó.
3: Tényleg ezt hoztam.
2: Igen.
3: Mi van a tudatommal?
2: Vagy levágtam ide, átjött az energia.
3: Ja,
2: maradj csembe.

Kedves drága mindenki, legyetek kedvesek megjegyezni, most betűket fogok mondani szép lassan. S, mint Sándor. S-H-A-R-P. Sándor Hedvig Aladár Robert Péter. Ezt ha beírjátok, és hozzárakjátok, hogy Zizi Top. Ki fog jönni egy videó, amelyben piros autóval autókázik a csávó, és különböző fajta féle csajokkal próbálkozik ott. Elképesztően iszonyatosan jó a videó, és hát ott van mellett ez a két srác, ez a két szakállas Jürge, és a legegyszerűbb, a világ legegyszerűbb zeneit játszották, amely mind a mai napig is, amíg lesz az élet, ez fenn fog maradni. Drágáim, 1 óra 57 perce próbálunk benneteket mindenre rávenni, maradt még 2 percünk, sikeresen rádumáltam a Zizi Topra, ezért valószínű, hogy meg fognak következni, de figyelj! A zenének van egy alapja, elkezdődik, aztán van egy kiállás, jön a csesztetés, ezt úgy hívják, és ezért nem mondok csúnyát. Ez a basztatás része. Én nekem is lehet, ha neked lehet. Jó van, drágáim, eljutottunk tényleg ahhoz a ponthoz, el kell, hogy köszönjük egymástól. Minden esetre még van egy búcsú perce, és ha már rock zenénél tartottunk, akkor egy rock alapra fogunk beszélgetni még utolsó másodpercekben a vendégemmel, Fischer Gabival. Ha már gitár...

0: Szóval a Deep Purple zenéjével fogunk elbúcsúzni, és akkor összefoglaljuk a mai napot, mi az, amivől, mi az, amiről, amiből táplálkoztál általam, a rádiónk által, mi az, ami a mai napból számodra emlékezetes marad, mi az, amivel a hallgatóknak összefoglalva el tudjuk mondani, mihez tartsák magukat, mi legyen a klubélet folytatása, milyen zenét szeressenek legközelebb, menjenek hozzád, és így tovább.
1: Megoldást nem tudok, csak egy dolgot tudok mondani. Igen, hát nem vagyok én olyan nagy megoldó. Viszont az kiderült, hogy a zene tényleg mindenki, és hogy Isten nyelve. Hallgassa mindenki a lélekből, szívből a legjobbját.
0: Ez az utolsó szó? Ez nagyon jó végszó is. Drágáim, nyugodalmas jó éjszakát nem kívánunk senkinek. Tekintettel arra, hogy most élőben megyünk, de mint említettem volt a program elején, hogy minden héten hétfőn, tehát este 6 és 8 óra között ezek az adások ismétlésre kerülnek, akkor viszont már nyugodtan mondhatom, mert azt fogjátok hallani, hogy jó éjszakát kívánunk. Most még csak fél öt van, de az ismétléskor már fél 8 lesz. Ebből következik, hogy elárultuk magunkat, hogy az az adás, amit mikor ezt visszahallgatjátok, nem élőben megy, hanem felvételről, dobozoltan. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Köszönöm, Gabi, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Tök jó volt minden, drágáim. Szevasztok.
1: Sziasztok.
0: Isten álljon benneteket.
2: Már is indítunk egy újabb zenei órát az önök kedvenceivel itt a 24 órájában.

0: dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal.

0: Utoljára Hakap eszi, ma kibontotta ilyen vadul a mogyorós csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan venni.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

A helyi Santana! Elfelejtettetek beletapsolni a szólóba, mint egy rendes jazz koncerten, de nem baj. A megdöbbenéstől csak ültetek, ugye? Most pedig egy dal, egy 4 méteres kerítésről.

Jézus, és a teraszaitőket látták, hogy ott valamit 200-an előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont gondolták a lüktető élet el a viszony ide elkezdeni.

0: meghaló kuára a feje.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rockinform.hu.
2: Rockinform.hu.

0: tudom, hogy nem fáj.
1: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is!

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

0: Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izény. Néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, tejen kifli, az mehet, az jó?
1: Köszi a bizalmat.

Kings para Londres. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelyeknek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2, 4 Pazzeg, meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, a 1-2-H, 1-2-H. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés, de hát megint győztem is a gyerekkorom, így tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló és vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfeledtek, a rá súlyos töltön, nem láttam volt az életét, és látom, hogy valami pókol, de így most, ha meg lenne, az imád, ami magad, elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliomos fián, vagy télapó, hogyha lehet télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előálló. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

c'est Paul. En PGC.

Köszi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. És

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, az ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles-csel szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor, de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét. Attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ vége, és hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek. Vagy jött volna emberek. Inkább 2012, vagy 2018, vagy 2023.

abból is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási ellenállt bevek, belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Árdi Lesz-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó dal. Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne.

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott talán 200-zel előznek Ferrari Porsche-t és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberek együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, aki jön a lélek az orból, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, leverem.